0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: Now who the hell are you?
1: 103.9 Best FM.
2: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: nagyon jól vesztem, és csak ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is haza találsz. Egyszer majd úgy is haza találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: Emlékszel? A kék iskola köpenyre kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltöttük fel igazán. Emlékszel? Mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert. Viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakáshúcs lógott a nyakunkban. És egy fadarab volt a kardunk. Labdával dobáltuk egymást. És mégis itt vagyunk. Emlékszel? A fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbben is jól laktunk.
1: Adj már nekem is ettől egy cseh.
0: Ez is, hogy összement már. Emlékszel? Mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remegtünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva. A 103,9 MHz-en.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok fel elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Színháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Nemzetközi találkozó nyitó helyszíne Nyíregyháza. 80 éves a tiszavasvári szakképzőiskola és kollégium, és zenés áhítatra várják az érteklődőket. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyíregyháza adott otthont a 2026 és 2028 között megvalósuló Next Gen Mobility projekt nemzetközi nyitó találkozójának. A nagyszabású kezdeményezés célja, hogy alaposan feltárja a fiatalok közlekedési szokásait, és olyan fenntartható, innovatív megoldásokat teszteljen, amelyek közvetlenül javítják a városi életminőséget. A projekt részleteiről Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere beszélt rádiónknak.
2: Én azért tartom nagyon fontosnak ezt a nemzetközi projektet. Az ember kicsit belemerül a napi munkába, és látjuk olyan a fától az erdőt. Tehát amikor ezek a partnerek idehozzák a legjobb gyakorlatot, amikor egy kívülálló szemével nézik meg a várost, és nézik meg az eredményeket, amit mi eredményeknek látunk, ők talán meglátják adott esetben a hibákat, hogy hol lehetne még jobban fejleszteni, és milyen lehetőségek vannak ebbe, amit mi lejött, hogy belül már nem látunk úgy. És én azt látom ebbe egy óriás lehetőségnek, hogy a nemzetközi partnerek segítségével kicsit kívülről látjuk magunkat a szakértő szemével, de olyan pozitív szakértő szemével, aki segítenek és támogatni akarja a mi munkánkat. És a fókusz nagyon fontos, a fiatalok mobilitása.
1: Jubileumot ünnepel a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Tiszavasvári Szakképzőiskola és Kollégium. Az intézmény fennállásának 80 éves évfordulója alkalmából hirdette meg a CrossFit 80 csapatversenyt az SC intézményeinek tanulói számára. A megmérettetésen 4 fős csapatok, 2 fiú és 2 lány képviselték iskoláikat. A verseny során a résztvevőknek számos a CrossFit világából ismert feladattal kellett megbirkózniuk. Különböző állomásokon teljes testet átmozgató gyakorlatok várták a csapatokat. A Sipkai Barna Technikum csapata első helyezést szerzett. Ismét zenés áhítatra várják az érdeklődőket a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomban. Június 21-én vasárnap este kezdődő zenés áhítaton orgonaművek és énekes előadások hangzanak el a klasszikus zene nagymestereitől. Az est során Kis Zoltán orgonaművész és Kis Benedek Máté énekművész lép a közönség elé, írja a nyiregyháza.hu. A program összeállításában a zenetörténet kiemelkedő alkotói kaptak helyet. Ma változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan kialakulhat kisebb eső, futózápor vagy esetleg zivatar. A szél élénk erős lesz. Napközben 21 és 26 fokra van kilátás. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg. A szél továbbra is élénk erős lesz. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakulhat. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM ott van veled.

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 15-e hétfő, reggel 6 óra van.
2: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Nemzetközi találkozó helyszíne Nyíregyháza. Önkéntes tűzoltó egyesületek részesültek támogatásban, és több ezren záróvizsgáznak a Nyíregyházi Egyetemen. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyíregyháza adott otthont a 2026 és 2028 között megvalósuló Next Gen Mobility projekt nemzetközi nyitó találkozójának. A nagyszabású kezdeményezés célja, hogy alaposan feltárja a fiatalok közlekedési szokásait, és olyan fenntartható, innovatív megoldásokat teszteljen, amelyek közvetlenül javítják a városi életminőséget. A projekt részleteiről Hiászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere beszélt rádiónknak.
3: Én azért tartom nagyon fontosnak ezt a nemzetközi projektet. Az ember kicsit belemerül a napi munkába, és látjuk olyan a fától az erdőt. Tehát amikor ezek a partnerek idehozzák a legjobb gyakorlatot, amikor egy kívülálló szemével nézik meg a várost, és nézik meg az eredményeket, amit eredményeknek látunk, ők talán meglátják adott esetben a hibákat, hogy hol lehetne még jobban fejleszteni, és milyen lehetőségek vannak ebbe, amit mi lejött, hogy belül már nem látunk úgy. És én azt látom ebbe egy óriás lehetőségnek, hogy a nemzetközi partnerek segítségével kicsit kívülről látjuk magunkat a szakértő szemével, de olyan pozitív szakértő szemével, aki segítenek és támogatni akarja a mi munkánkat. És a fókusz nagyon fontos, a fiatalok mobilitása.
1: Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek. Csaknem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy járműfelújításra. Mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
4: Ha tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménynél vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak. Olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
1: Hazánkban több mint 740 önkéntes tűzoltó egyesület működik. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Tyukodi, a Nagyecsedi, a Csengeri, a Vásárosnaményi, a Kállósemjéni, a Nyírbélteki, az Ajaki, a Papi, a Tuzséri, a Dombrádi, a Tarpai, a Csarodai, a Lónyai, a Szatmárcsekei, a Tiszabecsi, az Érpataki, a Nyírbogdányi, az Őrlángi, a Demecseri, a Nagyhalászi, a Nyíregyházi, a Rakamazi, a Napkori, az Ibrányi és a Nagykállói egyesület részesül támogatásban. Elismerésben részesült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének elnöke. Nemes Nagy Tünde, a legaktívabb civil szervezet a könyvtárért díjban részesült. Az átadót a 97. ünnepi könyvhét keretében tartották a nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban, ahol Tomaszowski Anita, a könyvtár igazgatója adta át a díjat, közölte a civil szervezet a közösségi oldalán. Az elismerésben azok a civil szervezetek részesültek, amelyeknek a tagjai a leggyakrabban vettek részt a könyvtárban megvalósult közösségi programokon vagy előadásokon. Vagy maga a civil szervezet is valósított meg programot a könyvtárban. A könyvtár munkatársai rendszeresen közreműködnek felolvasóként közösségi hangos könyveikben. Besenyei Szilvia rendszeres vendége az Egyesület Betűfalók Extra Online könyvklubjának. Az elmúlt 20 évben az országos Braille olvasó versenyeknek és az Egyesület által megvalósított karácsonyi ünnepségeknek és projektzáró sajtótájékoztatóknak is helyszínt biztosított. Újabb kiállítás nyílt Vármegyénkben. A Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódóan nyílt meg a David Attenborough 100 alkotói pályázat kiállítása a Nyíregyházi Egyetemen. A felhívást az intézmény az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel közösen hirdette meg. A Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor tagintézményének szakmai közreműködésével. A kiírásra összesen közel 40 alkotás érkezett. A legjobbakat az ünnepélyes megnyitón díjazták, közölte az egyetem. Eberhard Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója a megnyitón kiemelte. A pályázat célja az volt, hogy felhívja a figyelmet David Attenborough életművére, valamint arra, hogy bolygónk egyszerre csodálatos és sérülékeny. Ezért mindannyiunk felelőssége annak megóvása. Mint fogalmazott, hulladékgazdálkodási cégként hisszük, hogy már egész kicsi kortól akár apró változásokkal is hozzájárulhatunk egy fenntarthatóbb jövőhöz. Arra biztatok mindenkit, hogy az alkotásokat nézve inspirálódjon, gondolja végig, ő maga mit tehet a környezetért. Az első helyezettek között felnőtt alkotóként Jánosi Tündét is díjazták, aki fotóival pályázott. Mint elmondta, a felhívásra kisfia osztályfőnöke hívta fel a figyelmét. A pályázatra érkezett alkotásokból nyílt kiállítás június 19-ig látható a B-épület főbejáratánál. Kezdődik a záróvizsga szezon a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény a honlapján azt írja, az ötnapos időszakban 59 bizottság előtt várhatóan 1067 hallgató ad számot a tanulmányai során megszerzett tudásáról. A záróvizsgára jelentkezők számára a vizsgaidőszak június 6-án ért véget. Addig kellett teljesíteniük a záróvizsgára bocsátás feltételeit. Az intézmény többi hallgatója számára a vizsgaidőszak június 27-éig tart. A végzős hallgatók magas létszáma miatt az oklevélátadó ünnepi szenátusi üléseket idén két egymást követő napon, július 3-án és 4-én tartják meg a Kodály teremben. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mintegy 50 szereplővel mutatta be produkcióját a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájának Ötvös Gyöngyszemei elnevezésű tehetséggondozó csoportja. A Benedek Elekmese színpadi feldolgozása aranyminősítést és regionális különdíjat is kapott, közölte a Nyíregyházi Egyetem. Az előadásban 47 tanuló és egy szülő vett részt. A szereplők 5 különböző évfolyamról érkeztek. A produkció célja az volt, hogy a közös munka és a színjátszás eszközein keresztül adjon teret a különböző korosztályok együttműködésének. A darabbal a csoport részt vett a 35. Vörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozón és Fesztiválon Nyíregyházán, ahol a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei fordulót rendezték. A zsűri aranyminősítéssel értékelte az előadást, és javaslatára a produkció tovább jutott a regionális fordulóba. A későbbi megméretetésen Nádudvaron a csoport külön díjat is kapott. Az Ötvös Gyöngyszemei tehetséggondozó csoport a Vidor Fesztivál visszatérő fellépője. A tervek szerint idén is bemutatják aktuális produkciójukat a fesztivál programjában. Ismét zenés áhítatra várják az érdeklődőket a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomban. Június 21-én vasárnap este kezdődő zenés áhítaton orgonaművek és énekes előadások hangzanak el a klasszikus zene nagymestereitől, írja a nyíregyháza.hu. Vádat emelt az ügyészség azzal a pedagógussal szemben, aki tanítványait durván megszégyenítette az osztálytársaik előtt. A részletekről Borsodi Busemesét, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei főügyészség sajtószóvivőjét hallják.
5: A vádlott évek óta egy nyírségi általános iskolában tanított. A 2022-23-as tanév második felében az óraközi szünetben, aulában futkározó első osztályos diákokat a becsengetés után a tanteremben büntetésből arra utasította, hogy álljanak a tábla elé, és magukról vegyék le a felső ruházatot, valamint a nadrágjukat is tolják le. A vádlott hatalmi befolyását kihasználva a neki alárendelt és kiszolgáltatott gyermekeket durván megszégyenítette, ezzel súlyos megszegte a nevelésből eredő kötelességét, és a kiskorúak erkölcsi, érzelmi fejlődését veszélyeztette. A Mátészalkai járási ügyészség 9 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének büntettével vádolja a nőt. Vele szemben mértékes indítványa 1 év 10 hónap végrehajtásában 4 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés és minden olyan foglalkozástól eltiltás, ahol kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.
1: Ma változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan kialakulhat kisebb eső, futózápor vagy esetleg zivatar. A szél élénk erős lesz. Napközben 21 és 26 fokra van kilátás. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg. A szél továbbra is élénk erős lesz. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

0: Jó reggelt, a nyár 15. napját kezdjük el. Új hét, új kihívások, új lehetőségek, és persze egy újabb reggel, amikor a kávé és a jó zene nélkülözhetetlen kellék a napindításnak, pláne ugye a nyíregyházi hírek is ide sorolandóak. Jolánokat köszöntünk, és Videket, ismerkedjünk meg a mai nappal, mit lehet róla tudni, milyen események voltak. Hát például 86-ban a mai napon nyitották meg a Hungaroringet, és ma született Foki Otto, ő animációs film rendező, és neki köszönhetjük többek között Misi Mókus és az első TV Maci karakterét, Demis Roussos, görög énekes és Fenyő Iván színész is a születésnaposok között, és van nekünk világnapunk mára is, az idősek bántalmazásra elleni világnap. A nap célja felhívni a figyelmet az idősek tiszteletére, megbecsülésére és védelmére. Ráadásul számos országban ezen a napon közösségi programokat szerveznek az idősebb generációk támogatására és a generáció közötti kapcsolatok erősítésére. Hát akkor itt a kezdet! A hétfői nap, vágjunk bele, ez a Best FM és a Best Reggel. Én Simon Norbert vagyok.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye mi

Jó reggelt, itt a Best reggel, reméljük, hogy kellemesen telt a hétvége, sikerült egy kicsit feltöltődni, mert most ismét együtt vágunk neki az új hétnek. Június közepén járunk, már csak néhány nap választ el bennünket a nyári napfordulótól, az év leghosszabb nappalától, amit pedig a mai nap időjárásáról tudunk, az, hogy változóan felhős napos időben lesz részünk, és helyenként átmeneti jelleggel zápor, zivatar az éppen kialakulhat. Az ország több részén is élénk, erős lesz majd a nyugatias irányú szél, és napközben egy kellemes konszolidált 24 fok várható, ami azért változik a héten, mert hogyha hihetünk az előrejelzésnek, hétvégére nagyon komolyan beáll a kánikula. Jelenlegi előrejelzések szerint ennek a hétnek a második felében és főleg a hétvége folyamán 35-36 fok környékén tetőznek már a csúcsértékek. Érdemes a klímásokkal beszélni, hogyha esetleg még nem lett volna kitakarítva, vagy pedig felszerelve az a bizonyos hűtőberendezés, és a legrövidebb éjszaka pedig már ezen a héten, ugye vasárnap érkezik, június 21-én. Derűs napot, jó hetet!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elismeréseket adtak át Vármegyénkben. Generációk egy színpadon, és két nyíregyházi kardozó kapott meghívást az olimpiai edzőtáborba. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elismerésben részesült a vakok és gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének elnöke. Nemes Nagy Tünde, a legaktívabb civil szervezet a könyvtárért díjban részesült. Az átadót a 97. ünnepi könyvhét keretében tartották a nyíregyházi Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban, ahol Tomaszowski Anita, a könyvtár igazgatója adta át a díjat, közölte a civil szervezet a közösségi oldalán. Az elismerésben azok a civil szervezetek részesültek, amelyeknek a tagjai a leggyakrabban vettek részt a könyvtárban megvalósult közösségi programokon vagy előadásokon. Vagy maga a civil szervezet is valósított meg programot a könyvtárban. A könyvtár munkatársai rendszeresen közreműködnek felolvasóként közösségi hangos könyveikben. Besenyei Szilvia rendszeres vendége az Egyesület Betűfalók Extra Online könyvklubjának. Az elmúlt 20 évben az országos Braille olvasó versenyeknek és az Egyesület által megvalósított karácsonyi ünnepségeknek és projektzáró sajtótájékoztatóknak is helyszín biztosított. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mintegy 50 szereplővel mutatta be produkcióját a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájának Ötvös Gyöngyszemei elnevezésű tehetséggondozó csoportja. A Benedek Elekmese színpadi feldolgozása aranyminősítést és regionális különdíjat is kapott, közölte a Nyíregyházi Egyetem. Az előadásban 47 tanuló és egy szülő vett részt, a szereplők 5 különböző évfolyamról érkeztek. A produkció célja az volt, hogy a közös munka és a színjátszás eszközein keresztül adjon teret a különböző korosztályok együttműködésének. Kovács Kinga és Varga Balázs meghívást kapott a Kard Reménység Sport 21. edzőtáborába, amelyet június 19-e és 21-e között rendeznek meg Tatán az olimpiai edzőtáborban, közölte a Sportcentrum. A rangos táborban a korosztályos ranglista legjobbjai vehetnek részt, hiszen a meghívót csak az első 5 helyezett kapja meg. A Nyíregyházi Sportcentrum sportolói egyébként kiváló teljesítménnyel zárták a szezont. Kovács Kinga bronzérmet szerzett a korosztályos magyar bajnokságon, Varga Balázs pedig ezüstéremmel térhetett haza. Ma változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan kialakulhat kisebb eső, futózápor vagy esetleg zivatar. A szél élénk erős lesz. Napközben 21 és 26 fokra van kilátás. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg. A szél továbbra is élénk erős lesz. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakulhat. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig a leg-

Indítjuk a hetet néhány friss közlekedési hírrel is. A Derkovics utcán több helyen közműfedély javítását végzik, jelölték ezeket bójával, a Szarvas-Kisernő utca találkozásánál pedig kábelfektetési munkálatok vannak, ezek némi nemű akadályt azért jelentenek. A körforgalom építése miatt pedig jelzőlámpa engedi a forgalmat a Vasvári pár utcán. Itt kifejezetten lassú haladást, legyenek türelmesek, na meg nézzék meg azt is, hogy hiába zöldet mutat a lámpa, beférnek-e a sorba, vagy pedig bent ragadnak a kereszteződés kellős közepén. A Debreceni út bevezető oldalán is több helyen van megsüllyedt közműfedél, csak úgy, mint a Szent István utcán, a kórház előtti busz megállónál. Legyenek figyelmesek itt is, valamint Nyíregyháza és Nagykáró között nagyszállás nyílésnél továbbra is sebesség és forgalomkorlátozás van érvényben. Jó utat, balesetmentes hétkezdést, ez a Best FM.

Jó reggelt, június 15-ére ébredtünk, a nyár 15. napja indul el. Új hét, új kihívások, új lehetőségek, és persze egy újabb reggel, amikor a kávé és a jó zene és a nyíregyházi hírek nélkülözhetetlenek a napindításhoz. Hát erről gondoskodik ma a Best FM és a Best Reggel, és Simon Norbert vagyok. Reméljük jól telt a hétvége, sikerült feltöltődni, mert most nekivágunk együtt az új hétnek. Június közepén járunk, már csak néhány nap áraszt el bennünket a nyári napfordulótól, az év leghosszabb nappalától és legrövidebb éjszakájától. Az iskolákban pedig lassan véget ér a tanév, a diákok már a nyári szünetet várják, miközben az évzárók és bizonyítványosztások időszaka közeleg. És hogy milyen időjárásra számíthatunk itt a hét első napján, hát változóan felhős napos időben lesz részünk, s helyenként átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat, az ország több részén élénk erős lesz majd a nyugati a szél, ma még 24 fok körül tetőzik a hőmérséklet, változás hétvégétől megérkezik a kánikula, ezen a hétvégén, ha minden így marad, akár 36 fok is lehet majd Nyíregyházán. Köszöntjük a joránokat és a videket!

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Tollódás várható a ki- és bevezető utakon, a piacok és bevásárlóközpont környékén. A Derkovics utcán több helyen közműfedéljavítási munkákat végeznek, ami bójával jelölve van. A Szarvas Kisernyő utca találkozásánál pedig kábelfektetési munkák jelentenek akadályt. A körforgalom építése miatt jelzőlámpa engedi a forgalmat, a Vasvári Pál utcán lassú a haladás, türelmesek legyenek. Óvatosan vezessenek a sebességhatárok betartásával. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi. Mi az?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több mint 1000-en záróvizsgáznak mától a Nyíregyházi Egyetemen. Új kiállítás nyílt a Szabolcsi Vármegye székhelyen, és ingyenes zumba foglalkozások Sóstón. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket! Kezdődik a záróvizsga szezon a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény a honlapján azt írja, az ötnapos időszakban 59 bizottság előtt várhatóan 1067 hallgató ad számot a tanulmányai során megszerzett tudásáról. A záróvizsgára jelentkezők számára a vizsgaidőszak június 6-án ért véget. Addig kellett teljesíteniük a záróvizsgára bocsátás feltételeit. Az intézmény többi hallgatója számára a vizsgaidőszak június 27-éig tart. A végzős hallgatók magas létszáma miatt az oklevélátadó ünnepi szenátusi üléseket idén két egymást követő napon, július 3-án és 4-én tartják meg a Kodályteremben. Újabb kiállítás nyílt Vármegyénkben. A Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódóan nyílt meg a David Attenborough 100 alkotói pályázat kiállítása a Nyíregyházi Egyetemen. A felhívást az intézmény az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel közösen hirdette meg. A Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor tagintézményének szakmai közreműködésével. A kiírásra összesen közel 40 alkotás érkezett. A legjobbakat az ünnepélyes megnyitón díjazták, közölte az egyetem. A pályázatra érkezett alkotásokból nyílt kiállítás június 19-éig látható a B épület főbejáratánál. Újabb ingyenes programmal bővül a Sóstói Fittesték sorozat. A résztvevőket péntek esténként zumba foglalkozások várják a Sóstói tó és a Sóstói piac közötti zöld területen, június 19-től, írja a nyiregyháza.hu. A nyári programsorozat célja, hogy minél többen találják meg a számukra megfelelő mozgásformát a természet közelségében. A gerinctorna és a pilates mellett most a latin ritmusokat kedvelők is bekapcsolódhatnak az ingyenes közösségi sportprogramba. A zumba foglalkozások augusztus 21-éig minden pénteken várják az érdeklődőket. A szervezők szerint a szabadtéri környezet különleges hangulatot ad az óráknak, miközben a résztvevők a mozgás örömét is megtapasztalhatják. A részvétel díjmentes. Híreink végén a várható időjárásról. Ma változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan kialakulhat kisebb eső, futózápor vagy esetleg zivatar. A szél élénk erős lesz. Napközben 21 és 26 fokra van kilátás. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg. A szél továbbra is élénk erős lesz. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakulhat. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Jó reggelt, itt a hétfő és itt a Best reggel. Hétfő, új hét, új nézőpont. Hogy ez pontosan mit akar, megmondjuk a horoszkóból, a kosoknak elsőként. A hét első napja most nem a rohanásról szól. Egy jól időzített döntés most többet ér, mint három gyors lépés. Bikák, ma különösen fontos lehet, hogy ne hagyd magad kizökkenteni mások kapkodása miatt. A nyugalmad most valódi előnyt fog hozni. És önnek az ikrek, egy apró véletlen érdekes irányba terelheti a napodat. Érdemes nyitottak lenni azokra a dolgokra is, amelyek nem szerepelnek a tervekben. Rákok, ma könnyebben húzol határokat, mint általában, nem azért, mert hogy távolságot akarsz tartani, hanem mert tudod, hogy mire van szükséged. Oroszlánok, a hétfő hozhat egy helyzetet, ahol nem a magabiztosságot, hanem a türelmed lesz a legerősebb fegyvered. Szűzenek valami, ami eddig rendezetlennek tűnt, kezd a helyére kerülni, persze nem kell minden részletet egyszerre megoldani, és a mérlegek hétfői napja, ma egy beszélgetés segíthet más szemszögből látni egy régi kérdést, a válasz közelebb lehet, mint gondolnád. Skorpiók, érdemes figyelni a megjegyzéseidre, de ma a tények is segítségedre lesznek, a kettő együtt különösen jól működik. Nyilasok, a hét elején valami új inspirálhat, még hogyha csak egy rövid pillanatra is, ez a szikra később még fontos lehet. Bakok, ma kevésbé a kemény munka, inkább a jó prioritások hozzák az eredményt, nem kell minden feladatot ma azonnal megoldani. Vízöntők, nálad pedig egy szokatlan ötlet, vagy pedig váratlan kérdés felébresztheti a kíváncsiságodat. Időt kell hagyni arra, hogy eljátsz ezzel a gondolattal, és a halak, a hétfő most a tiszta lappal indulás érzését hozza, nem kell a múlt heti történeteket tovább cipelned. A hétfő üzenete a következő, nem minden új kezdet látványos, néha csak annyi történik, hogy másképp nézel ugyanarra a világ. Szép hetet, ez a Best FM!

Toxikus jellegű volt a hétfő reggel, legalábbis eddig Britney Spears jóvoltából pillancsunk az órára. 10 perc múlva bizony már 7:30, és előre szólok a nyílt szőlős körforgalomnál. Már korán reggel megy a munka, vagyis trafipax van, arra csak óvatosan, meg hát tartsuk be mindenhol a sebességhatárokat, hiszen ez így van rendjén, és várjuk a közlekedési infókat, például trafi infókat is. Ezen a héten is a bestfm.hu üzenőfalára tudnak írni, tehát nyílt szőlős körforgalomnál trafipax jelenleg. Nem semmi időjárás volt a hétvégén, elszabadultak a szupercellák tegnap délnyugaton, mint hogyha havazott volna. Olyan sok jég esett. Intenzív heves zivatarokkal és szupercellákkal vonult ki ugyanis a front az ország délnyugati részén. Tolna megyében már hatalmas jégverésről számoltak be, és bizony a hétvégén a Hungaromet több déli járásra másodfokú riasztást adott ki, egyes területekre pedig a legmagasabb piros fokozat volt érvényben, és a viharokat károkozó szélroham, nagyobb méretű jég, illetve intenzív csapadék néhol felhőszakadás kísért, tehát ehhez képest még mi itt Szabolcs megyében egészen megúsztuk. Néhány felhőszakadás kíséretében, Tolna megyében viszont a helyszíni beszámolók szerint és a felvételek szerint a jégverés után a táj úgy festett, mintha havazott volna. A jég sajnos mindent elvert és jelentős károkat hagyott hátra. Megnyugszik az időjárásunk ettől a héttől kezdve. Sokkal kiszámíthatóbb és nyugodtabb lesz minden. Ma egy konszolidált, nagyon kellemes 24 fok várható Nyíregyházán, viszont emelkedünk, ahogy telnek múlnak a napok majd a hét folyamán, egyre magasabb hőértékek jönnek, és bizony hétvégére megérkezik 2026 nyarának szerintem első igazi kánikulai időszaka, tartósan 36 fok környékére emelkedik a levegő hőmérséklete, abszolút full strandidő, tehát most hétvégén, illetve ha még a klímásával nem egyeztetett, vagy még nincsen klíma, de szeretném, akkor szerintem ezt a mai nap folyamán el kell kezdeni majd intézni. Horváth Tamás jön, és utána pedig majd a frissek is Andreával. Pontban

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nemzetközi találkozó nyitó helyszíne Nyíregyháza. 80 éves a tiszavasvári szakképzőiskola és kollégium, és zenés áhítatra várják az érdeklődőket. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyíregyháza adott otthont a 2026 és 2028 között megvalósuló Next Gen Mobility projekt nemzetközi nyitó találkozójának. A nagyszabású kezdeményezés célja, hogy alaposan feltárja a fiatalok közlekedési szokásait, és olyan fenntartható, innovatív megoldásokat teszteljen, amelyek közvetlenül javítják a városi életminőséget. A projekt részleteiről Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere beszélt rádiónknak.
3: Én azért tartom nagyon fontosnak ezt a nemzetközi projektet. Az ember kicsit belemerül a napi munkába, és látjuk olyan a fától az erdőt. Tehát amikor ezek a partnerek idehozzák a legjobb gyakorlatot, amikor egy kívülálló szemével nézik meg a várost, és nézik meg az eredményeket, amit mi eredményeknek látunk, ők talán meglátják adott esetben a hibákat, hogy hol lehetne még jobban fejleszteni, és milyen lehetőségek vannak ebbe, amit mi lejött, hogy belül már nem látunk úgy. És én azt látom ebbe egy óriás lehetőségnek, hogy a nemzetközi partnerek segítségével kicsit kívülről látjuk magunkat a szakértő szemével, de olyan pozitív szakértő szemével, aki segítenek és támogatni akarja a mi munkánkat. És a fókusz nagyon fontos, a fiatalok mobilitása.
2: Jubileumot ünnepel a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Tiszavasvári Szakképzőiskola és Kollégium. Az intézmény fennállásának 80 éves évfordulója alkalmából hirdette meg a CrossFit 80 csapatversenyt az SC intézményeinek tanulói számára. A megmérettetésen 4 fős csapatok, 2 fiú és 2 lány képviselték iskoláikat. A verseny során a résztvevőknek számos a CrossFit világából ismert feladattal kellett megbirkózniuk. Különböző állomásokon teljes testet átmozgató gyakorlatok várták a csapatokat. A Sipkai Barna Technikum csapata első helyezést szerzett. Ismét zenés áhítatra várják az érdeklődőket a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomban. Június 21-én vasárnap este kezdődő zenés áhítaton orgonaművek és énekes előadások hangzanak el a klasszikus zene nagymestereitől. Az est során Kis Zoltán orgonaművész és Kis Benedek Máté énekművész lép a közönség elé, írja a nyiregyháza.hu. A program összeállításában a zenetörténet kiemelkedő alkotói kaptak helyet. Ma változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan kialakulhat kisebb eső, futózápor vagy esetleg zivatar. A szél élénk erős lesz. Napközben 21 és 26 fokra van kilátás. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg. A szél továbbra is élénk erős lesz. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakulhat. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb zenék.

Indul a hét a Best reggellel. Jó reggelt, 7 perccel járunk, most már 7:30 után 15-e van, és bizony az idei nyár melegebb lehet a korábbi éveknél, ezt mondják a meteorológusok. A mediterrán térségekben akár 40 Celsius fok fölé is kúszhat a hőmérséklet tartósan, és hát mi sem leszünk ettől messze. Nem csoda, hogy a klímaszerelőknek ezekben a napokban rengeteg munkájuk van, azonban nem mindig a klíma az egyetlen megoldás. Megfelelő szellőztetéssel és árnyékolással a lakás hőmérséklete érezhetően csökkenthető, anélkül, hogy plusz áramfogyasztással járna. A mediterrán országokban például simán hozzányúlnak a régi módszerhez, ami nagyon egyszerű, mondhatni pofon egyszerű. A trükk lényege, napközben nem engedik be a meleget, mindenhol le vannak húzva a redőnyök, este pedig kiengedik a lakásból a felgyőremlett forró levegőt. Ennyire egyszerű a trükk. Az olaszok például csak 35 fok felett kapcsolják be a klímát, tehát az a helyzet, hogy ami most jön, ettől a hétvégétől itt már az olaszok is bekapcsolnák a klímát, hiszen tartósan 36 fok környékén tetőzik majd a hőmérséklet, akár már a pénteki naptól, de szombat is vasárnap szinte biztos. Igazi kánikulai hétvége jön, és például nézem a napi rekordot, ez szombatra nézve kereken 37 fok szerepről. Simán lehet az, hogy megdöntjük a napi hőmérsékleti rekordot, hát ilyen rekkenő hőségre kell majd készülni ezen a hétvégén. Na meg, hogyha már úton vannak, akkor készülhetnek arra is, hogy nyílszőrös körforgalomnál Trafipax, jó utat! Tell me!

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain.

Tudás várható a ki- és bevezető utakon, a piacok és bevásárlóközpont környékén. A Derkovics utcán több helyen közműfedéljavítási munkákat végeznek, ami bójával jelölve van. A Szarvas Kisernyő utca találkozásánál pedig kábelfektetési munkák jelentenek akadályt. A körforgalom építése miatt jelzőlámpa engedi a forgalmat, a Vasvári Pál utcán lassú a haladás, türelmesek legyenek. Óvatosan vezessenek a sebességhatárok betartásával. További szép napot, balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Jó reggelt, a mai naptól ismét élesíthetjük és üzembe helyezhetjük a bográcsokat és a grillsütőket, ugyanis a pénteken lehullott csapadék Szabolcs megyében is mérsékelte a tűzveszélyt, ezért tegnaptól nálunk is feloldották a tűzgyújtási tilalmat. A korlátozás azonban még 5 megyében érvényben maradt, méghozzá Bács-Kiskun, Borsodoboly, Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest megyékben nem hullott annyi csapadék, ami a korábbi aszályos időszak okozta tűzkockázatot csökkenteni. Nálunk jót tett a természetnek az intenzív kiadós csapadék, így tehát a tűzgyújtási tilalom is megszűnt a tegnapi naptól. További fontos hírekkel készül Andrea pontban 8 órakor, aztán pedig robog tovább a Vesz reggel a héten először, ma is egészen 10-ig. Boldog hétfőt!

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
2: Kineszil számítástechnika.
1: Technika. Híregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu.
2: Kineszil.hu.
3: Amikor egy dal többet jelent egy dallamnál. Június 19-én a Tokaj Fesztivál Katlanban Dés László különleges koncertjén felcsendülnek a legismertebb musical dalok és slágerek. Köztük a Nagy Utazás, az Olyan szépek voltunk és a Legyen úgy. Sztár vendégek Básti Júli, Fűr Anikó, Gubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Dés László, Mi vagyunk a Grund, egy felejthetetlen nyári estén. Június 19-e Tokaj Fesztivál Katlan.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Elismeréseket adtak át Vármegyénkben. Generációk egy színpadon, és két nyíregyházi kardozó kapott meghívást az olimpiai edzőtáborba. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elismerésben részesült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének elnöke. Nemes Nagy Tünde, a legaktívabb civil szervezet a könyvtárért díjban részesült. Az átadót a 97. ünnepi könyvhét keretében tartották a nyíregyházi Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban, ahol Tomaszowski Anita, a könyvtár igazgatója adta át a díjat, közölte a civil szervezet a közösségi oldalán. Az elismerésben azok a civil szervezetek részesültek, amelyeknek a tagjai a leggyakrabban vettek részt a könyvtárban megvalósult közösségi programokon vagy előadásokon. Vagy maga a civil szervezet is valósított meg programot a könyvtárban. A könyvtár munkatársai rendszeresen közreműködnek felolvasóként közösségi hangos könyveikben. Besenyei Szilvia rendszeres vendége az Egyesület Betűfalók Extra Online könyvklubjának. Az elmúlt 20 évben az országos Braille olvasó versenyeknek és az Egyesület által megvalósított karácsonyi ünnepségeknek és projektzáró sajtótájékoztatóknak is helyszín biztosított. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mintegy 50 szereplővel mutatta be produkcióját a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájának Ötvös Gyöngy Szemei elnevezésű tehetséggondozó csoportja. A Benedek Elekmese színpadi feldolgozása aranyminősítést és regionális különdíjat is kapott, közölte a Nyíregyházi Egyetem. Az előadásban 47 tanuló és egy szülő vett részt, a szereplők 5 különböző évfolyamról érkeztek. A produkció célja az volt, hogy a közös munka és a színjátszás eszközein keresztül adjon teret a különböző korosztályok együttműködésének. Kovács Kinga és Varga Balázs meghívást kapott a Kard Reménység Sport 21. edzőtáborába, amelyet június 19-e és 21-e között rendeznek meg Tatán az olimpiai edzőtáborban, közölte a Sportcentrum. A rangos táborban a korosztályos ranglista legjobbjai vehetnek részt, hiszen a meghívót csak az első 5 helyezett kapja meg. A Nyíregyházi Sportcentrum sportolói egyébként kiváló teljesítménnyel zárták a szezont. Kovács Kinga bronzérmet szerzett a korosztályos magyar bajnokságon, Varga Balázs pedig ezüstéremmel térhetett haza. Ma változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan kialakulhat kisebb eső, futózápor vagy esetleg zivatar. A szél élénk erős lesz. Napközben 21 és 26 fokra van kilátás. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg. A szél továbbra is élénk erős lesz. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakulhat. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Jó reggelt, itt a hétfő, június 15-e, és ebből adódik a kérdés, hogy hogy telt a hétvége. Például csendesen, vagy éppen zajosan, ugye fűnyírás, flexelés, vadurugató, kutya, dübörgő, lakodalmas zene a szomszédtól. Itt igazából az a helyzet, hogy el kell különíteni két nagyon fontos dolgot. Az egyik a szükségtelen zavarás, a másik meg a szükséges. Mik lehetne például a szükségtelen hangok? Hát ilyen a hangos zene, a rendszeres éjszakai házi buli, a gondozatlanul tartott állatoktól terjengő bűz, a mértéktelen hulladék felhalmozás, a szomszédba is átterjedő vegyszer használat, az egész nap hangosan kopogó fa papucs az első emeleten, vagy éppen a kutya ugatása, folyamatos ugatása, ez mind szükségtelen zaj. Vegyük alapul a bográcsozást, például a kertben bográcsozunk, vagy pedig grillezünk, és a szomszéd ablakán beszáll a füst, ez ugye zavaró lehet. Viszont, hogyha ez olyan napszakban, gyakorisággal és időtartamig csináljuk, ami lényegesen és szükségtelenül nem korlátozza a szomszéd ingatlan rendeltetésszerű használatát, ugye az ablaknyitást, akkor ez nem tekinthető szükségtelen zavarásnak. Tehát, hogyha időközönként, például dél környékén felakasztjuk a bilit, és a bográsban főzünk egy paprikás krumplit, ezzel igazából a törvénykönyv szerint nem zavarunk. De például a telekhatáron át nyúló ág, növényzet is lehet zavaró, hogyha jelentősen árnyékol, vagy pedig akadályozza a kert rendben tartását, vagy pedig a közlekedést. Itt az ingatlan tulajdonosa akkor jogosult az áthajló ágok levágására, hogyha az ingatlant rendes használatában akadályozza. Jellemző eset a kerti gépészet jellegű munkák végzésével okozott zaj, ilyen a flexelés, a motoros fűrészelés, vagy pedig a fűnyírás. Ezeket is úgy kell elvégezni, hogy a szokásos pihenőidőt ne zavarják. Amúgy a legtöbb településen a fűnyírással, motoros favágással, vagy pedig flexel kapcsolatos korlátozások megszegőire 200 000 forinti terjedő közigazgatási bírságot is ki lehet szabni. Tehát azt kell igazából elkülöníteni, és így lehet rendet tartani a szomszédok között, hogy mi a különbség a szükséges és a szükségtelen zavarás között. Ez a kulcsa az egésznek, azért én bízom benne, hogy jól sikerült aludni a hétvégén, nagyokat pihentek, és akkor most már feltöltött energia készlettel vágunk bele az új hétben. Itt az első nap, hétfő, amikor is Nyíregyházán 24 fok várható, majd délután nagyon kellemes időjárás lesz. Viszont...

0: Szerusztok, én Nyíregyházi vagyok és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban. Imádom Edith hangjáért, megőrülök. Norbi, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lett még.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Jó reggelt, itt a hétfő, ez a Best reggel, én Simon Norbert vagyok, és a mai naptól különböző razziák is elindultak. Például a NAV akcióban június 15 és 21 között több megyében is helyszíni ellenőrzéseket fognak tartani. A ballagáshoz kapcsolódó ajándék ékszer, édesség, illatszer és virágárusokat, valamint az építőipari vállalkozásokat és szezonális zöldség és gyümölcskereskedőket fogják majd leginkább vizsgálni. Ezek lesznek a fókuszban, jellemzően a nyugta és a számlaadást, az online pénztárgépek szabály szerű használatát, az alkalmazottok bejelentését, valamint az áruk eredetét vizsgálják. És nem csak a NAV vizsgálódik kiemelten ezen a héten, hanem indul egy roadpol akció is. Országos közúti ellenőrzésre készülő rendőrség szintén a mai naptól június 15 és 21 között. A roadpol éves ellenőrzési terve alapján az ittas, vagy pedig bódult állapotban vezetőket szűrik majd ki, és ráadásul június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak az egyenruhások Magyarország teljes területén. Mindjárt jön a Csak 10 perc rovat is, fél 9-kor Molnár József beszélget Szakács Tibivel arról, hogy milyen a jó ajándék. Hallgassák meg fél 9-kor itt a Besten, na meg majd délután fél 5-től.
1: Best FM. Ritmusban a legjobb.

0: Trust FM. Ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: A mai nap is csak azzal tudom kezdeni, hogy www.csak10perc.hu. Ezen a weboldalon keresztül hallgathatják vissza ennek a rovatnak az adásait. Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, én Szakács Tibor vagyok. Ma a vendégem Molnár József lelkész lélekgyógyász barátom. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
3: Itt vagyok, és örülök, hogy újra tudunk beszélgetni.
2: Én is nagyon örülök. Most azon gondolkodom, hogy milyen ajándékot adhatnék most így neked. Hát telefonon keresztül ez azért nem nagyon lehetséges.
3: Énekelhetnél, vagy mondhatnék egy verset.
2: Igen.
3: Így van.
2: Érdekes megkeresés érkezett egy hallgatótól, és most azért nagyon melegszik a szívem, mert szerintem ennek most nagyon nagy szezonja lesz. Amúgy is különben az egész életünk szinte majdnem, hogy erről a folyamatról szól, és szeretnénk, hogyha egy picit beavatnál minket abba, ami egy hatalmas nagy témakör, és remélem 10 perc alatt azért néhány dolgot azért át tudunk majd vesézni. Hogy mai nap folyamán legyen főszerepben az ajándékozás, az ajándékok. Hát kezdjük már az elején, hogy egyáltalán honnan jött ez, mert azért valahonnan ez csak elindult két ember között valamikor, nagyon régen.
3: Igen, nagyon érdekes egyébként, hogy azt gondoljuk, hogy az ajándék vagy az ajándékokkal kapcsolatos kérdések azok ilyen internacionálisak, tehát hogy itt nagyjából nemzetek között nagyjából egyformák, hát egyáltalán nem. Vannak olyan országok, ahol nem szokás ajándékozni, van, ahol illik, és vannak olyan országok is, amelyek azt gondolják, hogy az üzletek megkötéséhez mindenféleképpen az ajándékozás is hozzátársul.
2: Ez olyan elegáns dolog, nem? Most úgy őszintén.
3: Így van, pontosan. Az megállapítható azért, hogy az ajándékozásnak vannak szabályai, és ahogyan a társadalmi viszonyaink, a társadalmi berendezkedéseink változtak, meg változnak a különböző koroknak megfelelően, úgy tulajdonképpen az ajándékozásnak a szabályai és az ajándékozásnak a mikéntjei is változnak. Milyen ajándékot illik adni? Hogyan kell az ajándékot elfogadni adott esetben?
2: De jó,
3: mi az a helyzet?
2: A műsort.
3: Amiben mondjuk visszautasítjuk az ajándékot.
2: Olyan is van? Na már erre ki kell térni, jó? Kezdjük az elején, mert ugye ez mindenféleképpen egy olyan jellegű dolog, ami figyelmesség. Ugye két ember közötti kapcsolatnak valamilyen szintű, magasabb szintű plénumra való emelése, de itt sem mindegy, hogy ezt hogy tesszük. Azért a figyelmességnek is van, gondolom, határa.
3: Na figyelmesség, nagyon jól mondtad ezt. Vannak ugye azok az állami ajándékok, amiket látunk ugye a tévében, ugye, amikor államok vezetői egyfajta protokollális találkozásnál állami ajándékot adnak át, és ez ugye elárulja mind az ajándékozónak, mind az ajándékozottnak ugye a jó szándékát. Aztán vannak ugye kötelező ajándékok, vagy olyan ajándékok, amiket úgy érzünk, hogy kötelező adni, és vannak azok, amit így neveztél, hogy figyelmességi ajándék, amire azt mondjuk, hogy ennek az értéke, az mondjuk viszonylag csekély, igazából jelképes, vagy csak egy köszönetet fejezünk ki, vagy valamire való emlékezést szolgálja ez az ajándék, hogy mikor partnercégek egymásnak a maguk kapcsolatrendszerében elfogadottan ajándékoznak, vagy mondjuk egy olyan figyelmességi ajándék, amelyre azt mondjuk, hogy 2-3 ezer forintnál nem lehet nagyobb értékű. Ez az, amire azt mondjuk, hogy ez a figyelmesség.
2: Hát ez így egy kategória, hogy mondjuk egy 2-3 ezer forintnál nem lehet drágább. Aha, értem. Tehát inkább ötletes legyen, mint drága.
3: Pontosan így van.
2: Jó, hát ugye az ajándékozásnak megvannak az etikai szabályai. Néhányat azért emelj már ki nekünk, légy szíves ezekből.
3: Azok a jó ajándékok, az etika és az erkölcs szerint, ami személyre szóló, ami igazodik annak a személynek a személyiségéhez és én létéhez, akinek ezt adjuk, és adott esetben még az sem baj, hogyha az ő érdeklődési körét is figyelembe vesszük, és ami talán a legfontosabb, hogy az ajándékot illik becsomagolni.
2: Ez nagyon fontos.
3: Nyilvánvalóan az ajándéknak mondjuk azt, hogy a ruhája, a csomagolása, ez azt is jelenti, hogy például, hogyha törékeny dolgot ajándékozunk, akkor azt illik díszdobozban átadni. Tehát ez a tartalomhoz a forma. De hát még itt a nagyon sok minden más is van, amit meg kell említenünk.
2: De várj, mert hogy becsomagoljuk, akkor azt ki is kell bontani majd, ugye?
3: Nagyon helyes. Ez egyik legfontosabb dologra hívta fel most a figyelmet, hogy az ajándékot ezt illik felbontani, illik megnézni, és illik kifejezni az örömünket.
2: Mondjuk vannak, akik ebben olyan nem annyira jók.
3: Megnézében, a felbontaniban, a megnézében, vagy a kifejezésben.
2: Először is elfelejtik felbontani. Én azért adtam át úgy ajándékot, amit elvettek tőlem, és most majdnem csúnya szóval mondtam, rá se csináltak. Gondolom egy tisztelet visszafelé.

0: amit még nem is tudsz, hogy mi, aha, igazán örülsz, már a gesztus is mondjuk ezt az érzületet kiváltja belőled.
1: Hát tulajdonképpen egész életünkben gyerekek vagyunk, nem? Hát mi, azért hát, jól esik kapni, marad, meg adni is, nem?
0: Így van. De mi esik jobb?
1: Hát adni.
0: Így van, jobban esik adni. Ha nincsen mód arra, hogy az ajándékot megtekintsük, mert mondjuk egyszerre többet is kapunk, akkor az ajándékozó azt megteheti, hogy felmenti az ajándékozottat az alól, hogy felbontsa az ajándékot, de akkor ezt neki illik elmondani, hogy mi az ajándék.
1: Aha!
0: Most látom, hogy nincs idő felbontani, de hoztam neked egy ilyen, meg ilyen, meg ilyen bort.
1: Aha, értem.
0: Tehát így tulajdonképpen az ajándékozott nem látja, de az ajándékozó is tudja, hogy mit kapott ajándékba.
1: De jó, hogy ezt mondtad. Annyit tanulok tőled megint. És, de mikor van például ilyen helyzet, mondjuk segítség?
0: Nagyon jó, nagyon jó. Azt mondjuk, hogy vannak az úgynevezett díszétkezések, azt nem kell magyaráznunk, ez családi munkahelyi bármi. A díszétkezéseknél akkor illik ajándékot adni, amikor a megérkezés után, amikor a teljes csapat megérkezik, akkor van pohárköszöntő, akkor a pohárköszöntőhöz kapcsolódóan illik ajándékot adni, hogyha akkor nem tettük ezt meg, az étkezés közben nem illik felállni mondjuk két fogás között, hanem mondjuk akkor az étkezésnek a végén kerül sor az ajándékozásra. Tehát vagy a pohárköszöntőhöz kapcsolódóan, vagy azt mondjuk, hogy akkor úgymond a távozásunk előtt.
1: Hát ennek is megvan a protokollja. A vetyárját neki.
0: Bizonyám.
1: Hát igen, mert ugye, hogy nézne az ott ki, hogy mindenki ott az ember tolakodik ott átfelé, a csapat már ott enne. Mi meg ott vagyunk, és akkor közben egy kis történetet fűzök hozzá. Mondok egy nem éppen rövid, mondjuk 16 verszakos verset.
0: Igen, amit én írtam.
1: Igen, és akkor forog mindenkinek a gyomra. Értem, értem.
0: Azt gondolom, hogy az ajándékozásnak van egy olyan oldala, amiről még szerintem érdemes lenne beszélni, nem tudom, hogy percekben hogy állunk.
1: Hát azért van, vagy két percünk, hát beszéljünk.
0: Jó, azt gondolom, hogy arról érdemes lenne beszélni, hogy vannak olyan munkahelyek, ahol a kollégák egymást megajándékozzák, adott esetben a főnököt is. Tehát aha, az ajándékozás a munkahelyünkön, ez egy érdekes dolog. Ünnepi alkalmakkor mondjuk célszerű olyan ajándékot vásárolnom, hogy mindenkinek ugyanaz, tehát hogy egyformát. Tehát mondjuk
1: értékében, vagy pedig hasonlót?
0: Azt gondolom, hogy az érték itt nem annyira lényeg, hanem ha van mondjuk 8 kollégám, akkor mind a 8-nak ugyanazt a valamit fogom megvenni. Ha családi eseménye van valamelyik kollégának, akkor arra úgy illik, hogy közös ajándékot vásárolunk, úgymond egyet. És ami a legérdekesebb, hogy ajándékozhatok-e én egyedül a főnöknek valamit, ha mondjuk
1: ha van egy közösség.
0: Így van, így van, így van. Ott ugyanazt mondjuk, mint mondjuk családi eseménynél, hogy akkor közös ajándékot illik adni. Hogyha pedig egy cégünk, vállalkozásunk ügyfelétől kapok én egy ajándékot, aki mondjuk velem van kapcsolatban ez a vevő vagy ez az ügyfél, akkor azt az ajándékot illik megosztani a munkatársakkal.
1: Igen.
0: És van olyan ajándék, megint csak mondjuk ide, amit vissza kell küldenünk.
1: Ja, azt hogy?
0: Hát ahogyban vannak ugye módszerek, hogy visszacsomagolom és én magam visszaküldöm, vagy egy céget bízok meg vele, a túl személyes, vagy a megítélésem szerint túl nagy értékű ajándékot egy ilyen munkahelyi ajándékozásnál simán vissza lehet utasítani.
1: Hát ebből sértődés lesz?
0: Nem feltétlenül, hanem inkább annak a deklarálása, hogy erre a túl nagy értékű ajándékra a mi relációnkban nincsen szükség.
1: Értem. Tehát akkor ez végül is ez pozitívan is elsülhet.
0: Pontosan így van. Így aha, van. Tehát akkor is segítünk, akkor is dolgozunk együtt, de ez a csodálatosan szép autó, ez túl nagy dolog volt ahhoz képest, hogy kötöttünk egy biztosítást. Most csak mondtam valamit.
1: De hülye lennék én ezt visszaküldeni.
0: Hát pedig ez lenne az
1: idő. Igen, jó, oké, rendben. Már túlhaladtunk az időn, de ezt fel kell tennem, ezt a kérdést.
0: Na.
1: Viszonozni kell-e az ajándékot?
0: Illik. Viszont ajándékkal nyilván esetleg ez nem másnap történik, vagy egy hét múlva. Hogyha olyan helyről kapok ajándékot, ami nagyon váratlanul ér, akkor ez a viszont ajándékozás, ez nyilván csak utólag kell, hogy megtörténjen, de meg kell, hogy történjen. Nagyon érdekes, hogy ezt legtöbbször az emberek elfelejtik, hogy ha engem megköszöntenek a névnapomon, 8-10-12-en, akkor ezt, amikor az ő névnapja van, akkor ezt illik viszonozni is például.

0: Tehát nagyon jól esik, ha rám figyelnek, de vajon nekem eszembe jutnak-e azok, akik engem észben tartottak?
1: Hát azért most szerintem sokan elgondolkodhatnak azon, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor még nem volt ilyen social media, közösségi portál, amiken van emlékeztető, hogy születésnapja van ma ennek, annak, amannak, hogy amúgy eszünkbe jutna-e, hogy kinek van születésnapja. Mert a névnap az oké, de a szülőnap az azért már más tészta.
0: Én azt gondolom, hogy aki számomra fontos, akkor azoknak megtalálom a módját, hogy hogyan jegyezzem meg, hogy mikor van az ő születésnapjuk, és ehhez nem feltétlenül kellenek ezek a fajta...
1: Nagyon nagy baki, területek. Hogyha véletlenül az ember tényleg túlhajszolt napja volt, és nem tudta felköszönteni, akkor...
0: Az a régi szabály még mindig...
1: 8 napon belül? 8
0: napon belül, így van.
1: Jó, örülök neki.
0: Nem a pénztártól való távozás után, hanem 8 napon belül.
1: Így van. Nagyon élveztem. Köszönjük szépen, Józsi! Legközelebb folytatjuk, megint csak egy hasonló jó témával. Már ennyi. Csodaszép napot neked.
0: Legyen ajándék ez a nap mindannyiunknak.

0: velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a

0: Jó reggelt, itt a hétfő, június 15-e, és indul a nap a Best reggelen. Én Simon Norbert vagyok, mondom a nyerőszámokat, és ezek nem a lottószámok lesznek, hanem a hőmérsékleti értékek. A mai napon 24 fok várható Nyíregyházán viszonylag sok napsütéssel, holnap lényegében felhő sem lesz felettünk, 27 fok, magas UV-sugárzás, szerdán ez már 29, csütörtökön 31, pénteken 33, szombaton 36, vasárnap 36 fok várható szintén majd. Jön a kánikula, érdemes rá felkészülni. Na meg a friss hírekre Anditól. Pontban 9 órakor jönnek a nyíregyházi információk a Besten.
1: Mindenből a legjavát adjuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Amikor egy dal többet jelent egy dallamnál. Június 19-én a Tokaj Fesztivál Katlanban Dés László különleges koncertjén felcsendülnek a legismertebb musical dalok és slágerek. Köztük a Nagy Utazás, az Olyan Szépek Voltunk és a Legyen Úgy. Sztár vendégek Básti Júli, Fűr Anikó, Gubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Dés László, Mi vagyunk a Grund, egy felejthetetlen nyári estén. Június 19-e, Tokaj Fesztivál Katlan.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több mint 1000-en záróvizsgáznak mától a Nyíregyházi Egyetemen. Új kiállítás nyílt a Szabolcsi Vármegye székhelyen, és ingyenes zumba foglalkozások Sóstón. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket. Kezdődik a záróvizsga szezon a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény a honlapján azt írja, az ötnapos időszakban 59 bizottság előtt várhatóan 1067 hallgató ad számot a tanulmányai során megszerzett tudásáról. A záróvizsgára jelentkezők számára a vizsgaidőszak június 6-án ért véget. Addig kellett teljesíteniük a záróvizsgára bocsátás feltételeit. Az intézmény többi hallgatója számára a vizsgaidőszak június 27-éig tart. A végzős hallgatók magas létszáma miatt az oklevélátadó ünnepi szenátusi üléseket idén két egymást követő napon, július 3-án és 4-én tartják meg a Kodályteremben. Újabb kiállítás nyílt Vármegyénkben. A Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódóan nyílt meg a David Attenborough 100 alkotói pályázat kiállítása a Nyíregyházi Egyetemen. A felhívást az intézmény az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-vel közösen hirdette meg. A Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor tagintézményének szakmai közreműködésével. A kiírásra összesen közel 40 alkotás érkezett. A legjobbakat az ünnepélyes megnyitón díjazták, közölte az egyetem. A pályázatra érkezett alkotásokból nyílt kiállítás június 19-éig látható a B-épület főbejáratánál. Újabb ingyenes programmal bővül a Sóstói Fittesték sorozat. A résztvevőket péntek esténként zumba foglalkozások várják a Sóstói tó és a Sóstói piac közötti zöld területen, június 19-től, írja nyiregyháza.hu. A nyári programsorozat célja, hogy minél többen találják meg a számukra megfelelő mozgásformát a természet közelségében. A gerinctorna és a pilates mellett most a latin ritmusokat kedvelők is bekapcsolódhatnak az ingyenes közösségi sportprogramba. A zumba foglalkozások augusztus 21-éig minden pénteken várják az érdeklődőket. A szervezők szerint a szabadtéri környezet különleges hangulatot ad az óráknak, miközben a résztvevők a mozgás örömét is megtapasztalhatják. A részvétel díjmentes. Híreink végén a várható időjárásról. Ma változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan kialakulhat kisebb eső, futózápor vagy esetleg zivatar. A szél élénk erős lesz. Napközben 21 és 26 fokra van kilátás. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg. A szél továbbra is élénk erős lesz. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakulhat, a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a

új hét, új lehetőségek, nézzük, hogy milyen programokat tartogat Nyíregyháza nekünk erre a hétre. Tisztán előrébb jutsz, nagyon fontos a kérdés, a világ kábítószer problémájáról lesz szó, tartós problémák, új kihívások, innovatív válaszok, fókuszban a kábítószer fogyasztás és ennek megelőzési lehetőségei. Holnap a Kossuth téren reggel 9 és 12 óra között lesznek interaktív prevenciós játékok, chill zóna, kreatív programok, szemléletformáló standok, valamint pódium beszélgetések. A téma kifejezetten fontos, várják Önöket a Kossuth térre 9 és 12 óra között, tisztán előrébb jutsz, és várják a gyerekeket szuper gyermeknapra, méghozzá Sóstóhegyre. Csütörtökön reggel 9 és délután 4 óra között itt a helyszín a Zigrice utca 6, ráadásul szuper időjárás lesz a programra. 9 órakor már nyitnak zumbával, 10 órától freestyle foci lesz majd. Déltől Rolling Kids és délután 1 órától pedig az Apacuka zenekar is fog majd koncertezni. Ráadásul a kicsiket várják az óriás csúszdák és az ugráló várak, valamint még fagyigép meg popcorn is lesz. Minden adott a szórakozás a csütörtökön Sóstóhegyen a Zigrice utca 6 szám alatt. Yeah.

0: Hétfő van, úgyhogy pillancsunk vissza a hétvégére. Jönnek a katasztrófavédelmi események Rutkai Dér Vivientől. Többek között ugye volt már róla szó itt a mai beszélgetésben, hogy a mai nappal a tűzgyújtási tűzerom is megszűnt Szabolcs megyében, de hát az események és az információk Vivientől jönnek. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Valóban a tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos aktuális térképet amúgy mindig el lehet érni a katasztrófavédelem hivatalos honlapjain, többek között a Szabolcs-Szatmár-Beregin is, és valóban Szabolcs-Szatmár-Beregben most már nincsen tűzgyújtási tilalom, viszont mindenképpen, aki esetleg szabad területen szeretne tüzet gyújtani, akkor tájékozódjon, hogy milyen feltételek mellett is szabad ezt a tevékenységet végezni. Amúgy az elmúlt hétvégén, illetve úgy mondom, hogy péntek, szombat, vasárnap 37 esetben érkezett segélyhívás a katasztrófavédelemhez. Rengeteg minden történt, kisebb-nagyobb tűzesetek és balesetek is voltak. Tegnap például kora hajnalban Kocsordon egy Dózsa-György utcai 150 négyzetméteres háznál is tűz keletkezett. Az ingatlannal egybeépített kétállásos garázs, valamint tároló égtek 90 négyzetméteren. Ott a Máté Szalka és Fehér Gyarmati hivatásos tűzoltók oltották el a tüzet két vízsugára a kéziszerszámokkal. Ráadásul két gázpalackot kihoztak az épületből, azokat visszahűtötték, és további egy gázpalack megsemmisült a tűzben, de szerencsére személyisérülés lakosságvédelmi intézkedés nem történt. 9 térségbeli helyszínen végeztek műszaki mentést a tűzoltók sérült fákkal kapcsolatosan. A teljesség igénye nélkül mondom, hogy vasútvonalakra és utakra dőlt fákat távolítottak el Máriapócs és Nyírbátor között, a 4-es számú főúton Kisvárda térségében, Záhony és Zsúr között egy vasúti szelvénynél, Nyírbátor és Kisvéta között szintén vasúti sineknél, Tiszarádon a Petőfi utcában és még számos helyszínen. Ezeken a területeken egyébként a Baktalórendházi Kisvárdai, Záhonyi, Ibrányi és Máté Szalkai tűzoltók avatkoztak be motoros láncfűrészeikkel. Egy ütközés is volt, méghozzá két személygépkocsi karambolozott ópáiban. A Máté Szalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen 8-an utaztak. Én köszönöm szépen a figyelmet, szép és nyugodt napot, nyugodt hetet mindenkinek.
0: Köszönjük szépen az információkat, és szép hetet nektek is, szia!
2: Mindenből a legjobbat adjuk!

Jó reggelt, itt a Best FM, mondhatjuk, hogy még csak hétfő van, június 15-e, ettől függetlenül ez a hétvége is el fog jönni. Ráadásul csuda jó időjárás lesz, igazi rekkenő kánikula. Na nézzük, hogy ebben a hőségben milyen programok lesznek. Például szombaton már múzeumok éjszakája, páncélbazár, történelem, interaktív utazás a török hódoltság korába. Várják önöket a Károlyi gyűjteményben. Délután 4 és évfél között, és indul a zene Sóstón is, a hideg fagyi, a hideg üdítő és a hideg söröcske mellé. Az NYC akusztik fog majd zenélni szombaton, slágereket fognak előadni akusztikusan, és jövő héten pedig június 24-én a Brancs érkezik majd feldolgozásokkal, és jövő hét hétvégén szombaton Menta Project feldolgozásokkal szintén. Sóstói Múzeumfalu, itt pedig vasárnap, június 21-én Szent Iván éj, ahol többek között koncertezik majd a Besodrom, és fellép majd a nyírségi táncegyüttes. Az ő zenéjükkel és hangulatukkal lehet tüzet ugrani, a kapuzárás pedig majd éjfélkor lesz a Múzeumfaluban.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Igen nagy a forgalom városunkban, különösen a belvárosban is a főutak mentén tapasztalható forgalmi torlódás. Kábelfektetési munkák jelentenek akadályt a Kisernő Szarvas utca találkozásánál, valamint az Árok utcán. Mindkét helyen bójával jelölték a munkaterületet. Közműfedél helyreállításán dolgoznak a Rákóczi új utca kereszteződésében, figyelmesek legyenek az arra közlekedők. Jó ütemben halad a körforgalom kiépítése Nagyszállás térségében, a Nagykáló felé vezető úton, csak úgy, mint az északi város részen is. Óvatosan vezessenek a sebességhatárok betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kívánok!

Jó reggelt, itt a hétfő, majd szép napot már így 10 óra előtt. A nyár 15. napja is elindult. Egy konszolidált 24 fokkal ennyi várható ma délután Nyíregyházán. Ebből lesz hétvégére szombatra és vasárnapra 36 fokos kánikula. Ezen a héten elstartolt pontosabban a mai nappal a Roadpol akció is. Az ittas és bódult vezetők kiszűrésére fókuszálnak. Majd mindenkinek minden jót kívánok, én Simon Norbert vagyok. A nap további részében pedig pillanatokon belül már jön Szendi Hajnék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nemzetközi találkozó nyitó helyszíne Nyíregyháza. 80 éves a tiszavasvári szakképzőiskola és kollégium, és zenés áhítatra várják az érteklődőket. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyíregyháza adott otthont a 2026 és 2028 között megvalósuló Next Gen Mobility projekt nemzetközi nyitó találkozójának. A nagyszabású kezdeményezés célja, hogy alaposan feltárja a fiatalok közlekedési szokásait, és olyan fenntartható, innovatív megoldásokat teszteljen, amelyek közvetlenül javítják a városi életminőséget. A projekt részleteiről Hiászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere beszélt rádiónknak.
3: Én azért tartom nagyon fontosnak ezt a nemzetközi projektet. Az ember kicsit belemerül a napi munkába, és látjuk olyan a fától az erdőt. Tehát amikor ezek a partnerek idehozzák a legjobb gyakorlatot, amikor egy kívülálló szemével nézik meg a várost, és nézik meg az eredményeket, amit mi eredményeknek látunk, ők talán meglátják adott esetben a hibákat, hogy hol lehetne még jobban fejleszteni, és milyen lehetőségek vannak ebbe, amit mi lejött, hogy belül már nem látunk úgy. És én azt látom ebbe egy óriás lehetőségnek, hogy a nemzetközi partnerek segítségével kicsit kívülről látjuk magunkat a szakértő szemével, de olyan pozitív szakértő szemével, aki segítenek és támogatni akarja a mi munkánkat. És a fókusz nagyon fontos, a fiatalok mobilitása.
2: Jubileumot ünnepel a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Tiszavasvári Szakképzőiskola és Kollégium. Az intézmény fennállásának 80 éves évfordulója alkalmából hirdette meg a CrossFit 80 csapatversenyt az SC intézményeinek tanulói számára. A megmérettetésen 4 fős csapatok, 2 fiú és 2 lány képviselték iskoláikat. A verseny során a résztvevőknek számos a CrossFit világából ismert feladattal kellett megbirkózniuk. Különböző állomásokon teljes testet átmozgató gyakorlatok várták a csapatokat. A Sipkai Barna Technikum csapata első helyezést szerzett. Ismét zenés áhítatra várják az érdeklődőket a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomban. Június 21-én vasárnap este kezdődő zenés áhítaton orgonaművek és énekes előadások hangzanak el a klasszikus zene nagymestereitől. Az est során Kis Zoltán orgonaművész és Kis Benedek Máté énekművész lép a közönség elé, írja a nyiregyháza.hu. A program összeállításában a zenetörténet kiemelkedő alkotói kaptak helyet. Ma változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan kialakulhat kisebb eső, futózápor vagy esetleg zivatar. A szél élénk erős lesz. Napközben 21 és 26 fokra van kilátás. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg. A szél továbbra is élénk erős lesz. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakulhat, a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva újra. Remélem mindenkinek jól telt a hétvége, és jól indult el ez a hét, és egyébként a mai nap a hónap közepe, hiszen a június 30 napos, ma pedig 15-e van. Ne felejtsük el a Jolánokat, ők ünneplik a névnapjukat. Szendi Hajni vagyok, töltsük együtt a következő 4 órát itt a Best FM-en. Hamarosan Maglóczki Tibor kutya kiképzővel beszélgetek majd, megpróbáljuk leültetni majd a kutyát.

Június 15-e van ma, Jolánokat és a Videket köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. A Jolán természetesen egy női név, és Duganics András használta először 1803-ban a Jolánka Etelkának leánya című regényében. Forrása a középkori magyar jó leány, tehát jó leány, jó lány lehetett. A Jolán névnek vannak változata is, a Jolánta, illetve a Violánta, ez volt a régebbi. Isten éltesse a Jolánokat, és hát ma a Videk is ünnepelnek, ez egy régi magyar utónév, a latin vitus név, délszláv eredetű alakja. Holnap a Justinok következnek.

0: Mindenből a legjobbat a 90-es és 2000-es évek slágereink között. Ez a 103.9 Best FM.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: Imádjuk nézni szerintem sokan azokat a videókat, amelyekben a kutyák különféle trükköket csinálnak, és mindig így elámulok, hogy te jó ég, erre is megtanítható egy kutya. Ma azonban azokban a dolgokban adunk segítséget Maglóczki Tibor kutya kiképzővel, ami hát nem a látvány miatt, hanem egyéb okokból is nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogyha szólunk a kutyának, hogy lábhozt, hozz vissza, sétáljon mellettünk, maradjon, feküdjön le, üljön, ezek nem csak látványelemek, hanem azt gondolom, hogy a hétköznapjaink fontos része is. Hogy ez így van-e, ez már is kiderül. Maglóczki Tibor a vonal túlvégén. Szia Tibi!
1: Szia Hajni, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Jól gondolom, hogy ezek, amiket most felsoroltam, ezek az alapengedelmességi dolgok, ezek tényleg megkönnyítik az együttélést a kutyával?
1: Maximálisan egyetértek veled. Tehát ezek az alapgyakorlatok a hétköznapi életben tényleg nagyon fontosak. Én is ezt szoktam mondani a foglalkozásokon, hogy ezeket nem trükkként kell felfogni, hanem a kutyával való együttélésnek egy fontos eleme. Tehát, hogyha rászólunk, hogy állj, akkor a kutya álljon meg. Uh-huh. Ha valamiért szeretném leültetni, mert úgy biztosabban marad esetleg helyben, könnyen megtanítjuk neki, hogy vegye fel ezt a pozíciót, vagy a fektetés általában.
0: Egészségére.
1: Tehát a fektetést, tehát általában a helyben maradáshoz szoktuk használni, könnyebben marad helyben a kutya, vagy már tudja, hogyha feküdni kell, akkor nem válthat pozíciót, nem hagyhatja el a helyét. Uh-huh. Ugye, uh-huh. De magasabb szinten lehet az, hogy állítás, tehát van ilyen feladat is, hogy megállítom a kutyát, szó szerint állnia kell, és úgysem hagyhatja el a helyét.
0: Aha.
1: Tehát egy magasabban képzett kutya ebben a pozícióban is szépen ott tud maradni hosszabb ideig. Nyilván, hogyha csökken a motiváció vagy fárad, akkor lehet, hogy leül vagy lefekszik, de a lényeg az, hogy a helyzet változtatás az belefér, de a helyét nem fogja elhagyni.
0: Uh-huh. Tehát ott marad, ahol leültettük, lefektettük, leállítottuk
1: így
0: a
1: van,
0: kutyát.
1: Aha. Így van.
0: Hát ebben szokták
1: ezt
0: mondani,
1: meg kell alapozni.
0: Hát ezt meg kell alapozni, nyilván fel kell építeni. Azt szokták mondani általában, hogy ugye jó, hogyha ilyen, nem tudom, kutyakajákkal, meg jutifalattal kezdjük el tanítani a kutyát, és hát nálunk ez így ugye bodza több mint 10 éves, már így is marad. Ül, fekszik, marad, sétál mellettünk, lábhoz jön, de csak és kizárólag kajára. Tehát, ha nincs kaja, nem csinálja meg. Ez gáz, nem? Egy idő után le kéne szakadni erről a kaja dologról.
1: Nem gáz, tehát nem mondanám, hogy gáz, hanem inkább azt mondom, hogy megállhatók a tanításban egy bizonyos szinten. Mert ahogy mondtad nagyon helyesen, hogy motiváljuk a kutyát, tehát a motiváció az lehet sok minden. Legáltalánosabb a jutalomfalat. De lehet, hogyha olyan a kutyával a kapcsolatom, akkor lehet szóval is motiválni, lehet mozdulatokkal motiválni. Ugye, ha én értek kutyául, ismerem a testbeszédét, tudok hasonlóképpen mozogni, mint a kutya, kiválthatom belőle azt, hogy figyeljen rá még jobban, akár jutalomfalat nélkül is, de a jutalomfalat ugye azért nagyon jó, mert egy adott mozdulatot, amit mondjuk a kutya végrehajt, felvesz egy pozíciót, azt meg tudom erősíteni vele. És akkor itt most ugye nem akarok belemenni nagyon kiképzés technikai dolgokban, de például erre szokták használni a klikkert is, hogy az adott mozdulatot társítsa a jutalomfalattal. Tehát egy adott végrehajtásnál, hogyha én rá nyomok a klikkerre, ugye az ad egy klikkelő hangot, a kutya tudja, hogy az a pillanat, amiben ő éppen most került, és meghallotta ezt a hangot, az jó, mert ez jutalommal jár. Tehát így is el lehet indulni, csak ugye sokan félreértik ezt, kezdő gazdik, vagy nem tájékozódtak megfelelőképpen, és én is hallottam már olyat, hogy mondták nekem, hogy ja, ez a kutya olyan buta, hát hiába nyomkodom a klikert, nem ül le. Na hát mondom, nem is fog, mert ezt meg kell neki tanítani, hogy mit várunk el tőle, a kliker ugye arra szolgál, hogy ráerősítsünk arra, hogy amit csinál,
0: az jó.
1: Azt a pillanatot elkapjuk, hogy az jó, és az jár majd jutalommal. Na, de hogyha visszakanyarodunk, tehát visszakanyarodunk oda, amit mondtál, hogy motiváció és jutalomfalat nélkül nem dolgozik a kutya. Ezért mondtam, hogy mondjuk megálltatok bodzácskával a fejlődés egy bizonyos fokán, mert nagyon jó, hogy motiváljuk a kutyát mondjuk jutalomfalattal, ez a legegyszerűbb. Arra teljesít a kutya, ugye megmutatjuk neki, próbáljuk rávezetni a falatta, hogy mit várunk el tőle, adott esetben mondjuk, hogy üljön le. Ugye megmutatom neki a jutalomfalatot, hogyha látom, hogy érdekli, akkor elkezdem egy kicsit mozgatni, szó szerint az orránál fogva vezetem, és ha a kutya szeretné megszerezni a jutalomfalatot, akkor az orrától a két szeme között a feje fölé feltolom ezt a jutalomfalatot. Aha. Ha ő követi szemmel, eljut egy olyan pontra, hogy már nem tudja tovább hátrahajtani a fejét, és le fog ülni. És ha leül, akkor egyből rádicsérek, egyből megkapja a jutalom.
0: És bocsánat, azt, hogy ül, ezt a vezényszót, ezt mikor mondott ki? Megmondom, azt se jó, hogyha egyfolytában mondjuk. Tehát elindítjuk, igen? A juti falatot föl a feje fölött, és amikor leteszi a fenekét, mondjuk, hogy ül, hogy tudja, hogy ez az.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy a teljesen kezdő kutyánál nem is szoktam még a vezényszavakat használni az elején, mivel ugye van a motiváció, és ahhoz szeretnék társítani egy végrehajtást, de a kutyának még fogalma sincs, hogy mit kérek tőle, ezért nem terhelem olyan plusz hangingerrel, olyan plusz vezényszóval, ami nem jelent neki semmit. Viszont ha az előbb említett ültetési folyamatnál a kutya végrehajtja az ültetést, és mondjuk 8-10 alkalommal megcsinálja, és egyre gyorsabban reagál az én kézmozdulatomra, amiben ott van ugye a jutalomfalat is, amikor már tudom, hogy meg fogja csinálni, akkor teszem bele az ülj vezényszót.
0: Értem.
1: De akkor már úgy kezdem, hogy ülj, és abból indul az egész folyamat.
0: Tehát nem, mert akkor mondod, első... amikor leteszi a fenekét, hanem ül, indul a mozdulat, és akkor megkapja, ha megcsinálja.
1: Mert azt szeretném, hogy a hangra üljön le.
0: Aha.
1: Tehát ezért a hang az első, utána végigviszem ezt a folyamatot, és amikor teljesít, akkor fogja megkapni a jutalmat. És egy idő után ugye a jutalomfalatot el is lehet hagyni, mert marad a hanginger, a vezérsz ugye az, hogy ülj. Mindent ugyanúgy csinálok, mint jutalomfalattal, nagy valószínűséggel meg fogja csinálni a kutya. About you, way I'm looking at you, whatever, keep looking at me, getting scared now, right, don't feel me baby, it's just Justin.

Minden hétköznap 10 és 14 óra között Szendi Hajni gondoskodik rólad a munkaidő alatt. Laza hangulat és a legjobb zenék. Ez

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Június 15-e van ma, Jolánokat és a Videket köszönthetjük fel névnapjuk alkalmából, Azerbajdzsánban pedig ma van a nemzet megmenekülésének ünnepe. Jön nálunk a kalendárium, nyitunk egy-két híres eseménnyel. Ezen a napon az országgyűlés Szebenben összeült 1713-ban. 1752-ben Benjamin Franklin végrehajtotta a híres sárkányos kísérletét Philadelphiában. Ennek során sikeresen hozott létre szikrákat egy felhőből. A villámcsapás elektromos jelenségének felismerése vezette el a villámhárító feltalálásához. Letartóztatták Ulrike Meinhofot, a Vörös Hadsereg frakció nevű terrorista csoport alapítóját, egyik fő ideológusát 1972-ben. Megnyitották a Hungaroringet 1986-ban. Leszakadt egy másfél kilométer hosszú híd, több mint 150 méteres szakasza Kínában 2007-ben, miután egy teherszállító hajó a híd pillérének ütközött. 2007-ben pedig kezdetét vette az Európai Unió saját rendőri missziója Afganisztánban. Ennek keretében 160 rendőr érkezett az ázsiai országba.

Szendi Hajni vagyok, már is mondom, hogy mi a helyzet az időjárással. Holnap napos idő várható idehaza, az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett néhol előfordulhat zápor vagy akár zivatar is. A nyugati szelet helyenként kísérhetik élénk lökések. Holnap hajnalban 5-15, délután 22-28 fok valószínű idehaza.

0: fél hatkor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elismeréseket adtak át Vármegyénkben. Generációk egy színpadon, és két nyíregyházi kardozó kapott meghívást az olimpiai edzőtáborba. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elismerésben részesült a vakok és gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének elnöke. Nemes Nagy Tünde, a legaktívabb civil szervezet a könyvtárért díjban részesült. Az átadót a 97. ünnepi könyvhét keretében tartották a nyíregyházi Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban, ahol Tomaszowski Anita, a könyvtár igazgatója adta át a díjat, közölte a civil szervezet a közösségi oldalán. Az elismerésben azok a civil szervezetek részesültek, amelyeknek a tagjai a leggyakrabban vettek részt a könyvtárban megvalósult közösségi programokon vagy előadásokon. Vagy maga a civil szervezet is valósított meg programot a könyvtárban. A könyvtár munkatársai rendszeresen közreműködnek felolvasóként közösségi hangos könyveikben. Besenyei Szilvia rendszeres vendége az Egyesület Betűfalók Extra Online könyvklubjának. Az elmúlt 20 évben az országos Braille olvasó versenyeknek és az Egyesület által megvalósított karácsonyi ünnepségeknek és projektzáró sajtótájékoztatóknak is helyszín biztosított. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mintegy 50 szereplővel mutatta be produkcióját a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájának Ötvös Gyöngyszemei elnevezésű tehetséggondozó csoportja. A Benedek Elekmese színpadi feldolgozása aranyminősítést és regionális különdíjat is kapott, közölte a Nyíregyházi Egyetem. Az előadásban 47 tanuló és egy szülő vett részt, a szereplők 5 különböző évfolyamról érkeztek. A produkció célja az volt, hogy a közös munka és a színjátszás eszközein keresztül adjon teret a különböző korosztályok együttműködésének. Kovács Kinga és Varga Balázs meghívást kapott a Kard Reménység Sport 21. edzőtáborába, amelyet június 19-e és 21-e között rendeznek meg Tatán az olimpiai edzőtáborban, közölte a Sportcentrum. A rangos táborban a korosztályos ranglista legjobbjai vehetnek részt, hiszen a meghívót csak az első 5 helyezett kapja meg. A Nyíregyházi Sportcentrum sportolói egyébként kiváló teljesítménnyel zárták a szezont. Kovács Kinga bronzérmet szerzett a korosztályos magyar bajnokságon, Varga Balázs pedig ezüstéremmel térhetett haza. Ma változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan kialakulhat kisebb eső, futózápor vagy esetleg zivatar. A szél élénk erős lesz. Napközben 21 és 26 fokra van kilátás. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg. A szél továbbra is élénk erős lesz. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakulhat. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: Friss hírek, információk itt a Best FM-en, délben jönnek, majd újra kellemes szép hétfőt, jó hetet kívánok, Szendi Hajné vagyok, hamarosan olyan helyeket keresünk fel Magyarországon, ahol lehet levendulát szüretelni.

Remek hírrel folytatjuk, mérföldkőhöz érkeztek a tudósok az öregedés kutatásban. Megkezdődött a sejtek visszafiatalító génterápia első emberi kísérlete. Hát ugye ez egy nagy kérdés, így is sokan vagyunk a Földön, hát ha még egyre tovább élünk, meg még tovább, akkor hányan leszünk? Mindemellett azért van egy népességfogyás is, például Európában ez abszolút jellemző. De most ettől a demográfiai kérdésektől, meg túlnépesedés, meg ökológiai lábnyom tekintsünk el, csak nézzük az öregedés kutatás legújabb vívmányait. Szóval megkapta az első emberi páciens a Life Bioscience részleges sejtátprogramozásra épülő génterápiás kezelését. A Nature beszámolója szerint a bostoni biotechnológiai vállalat olyan eljárást vizsgál, melynek célja a károsodott sejtek fiatalosabb állapotba történő visszaállítása. A klinikai vizsgálat első szakaszában glaukómában, vagyis zöldhályokban szenvedő betegek vesznek részt. A betegség a látóideg károsodásával jár, és kezelés nélkül akár visszafordíthatatlan látásvesztést is okozhat. A kutatók most azt szeretnék kideríteni, hogy három speciális gén aktiválásával elősegíthető-e a látóideg sejtek regenerációja. A módszer lényege, hogy az idős sejtek részben visszatérnek egy fiatalabb őssejtszerű állapotba, miközben megőrzik az eredeti funkciójukat. A szakemberek reménye szerint ezzel a technológiával helyreállítható lehet a sérült idegsejtek működése, ami egy teljesen új lehetőséget nyithat meg például a látásromlással járó betegségek kezelésében. A vizsgálat nem csak a kezelés hatékonyságát, hanem a biztonságosságát is értékeli. A részleges sejtátprogramozás ugyanis az elmúlt években komoly tudományos érdeklődést váltott ki. Ugyanakkor több kutatás arra utalt, hogy a sejtek túlzott átprogramozása növelheti a daganatos elváltozások kialakulásának kockázatát. Az öregedés kutatással foglalkozók most optimisták, és hát azt mondták, ígéretes ez a technológia, ugyanakkor még nagyon korai szakaszban járt.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Védjük a szemünket, ma is Paprika szemészszakorvos retina specialistával. Szép napot üdvözlöm, doktornő!
1: Jó napot kívánok!
0: Na hát az előző adásunkban beszélgettünk arról, hogy nem csak nyáron, hanem tulajdonképpen az év szinte összes szakában szükségünk van arra, hogy védjük a szemünket a napsugárzástól, tehát hogy nagyon fontos egy jó minőségű napszemüveg használata. És az jutott eszembe, hogy annak idején a nagymamám korában még egyáltalán nem hordtak az emberek napszemüveget, és mégis tök jól el voltak, hogy mi, ami változott, hogy már akkor is kellett volna napszemüveg, csak nem annyira volt elterjedt, vagy esetleg a környezet változott annyira, hogy most már védenünk kell a szemünket is, ugyanúgy, ahogy a bőrünket.
1: Igen, sajnos a környezetünk is rengeteget változott. Sajnos ugye ezek a káros UV-sugarak mennyisége, ami a napsugárzásban elér minket, ez jóval több, mint a korábbi években, a nagyszüleink idejében ugye például, és mindenféleképpen szükséges azért nem csak UVA, hanem UVB szűrő tulajdonsággal rendelkező napszemüveget is viselnünk, tehát erre mindig oda kell figyelni, hogy nem a piacon, tehát tegyük fel a piacon, vegyük meg azt a szemüveget, ami 500 forintba kerül, mert nem nagy valószínűsége van annak, hogy az egy megfelelő védelmet biztosít a szemünk számára, hanem egy olyan napszemüvegbe ruházzunk be, amelynek tényleg igazoltan van védő hatása. Ugyanis, ha egy olyan szemüveget viselünk például, aminek nincs megfelelő védő hatása, akkor ugye azt kell elképzelni, hogy a pupillánk, ami tulajdonképpen egy védő funkciót is tölt be, ahogy látjuk is, hogy az erős napsugárzás esetén egy kis tűhegynék is pupillánk lesz. Ennek pont ez a szerepe, ugye, hogy a korlátozza azt a fénymennyiséget és védje a szemünket, ami bejut tulajdonképpen a retinánkra. Na most egy rossz minőségű szemüveg mögött ugye ez a fény nem fogja ezt kifejteni, ezt a pupilla reakciót, és tulajdonképpen egy tág pupillánk van, de ezen keresztül a káros sugarak be tudnak jutni a szemünk belsejébe. Abban az esetben, ha egy jó védőszemüveget viselünk, egy jó UVA, UVB védelemmel ellátott szemüveget, akkor ugye ezek a káros sugarak ki lesznek szűrve, és nem fognak bejutni a szemünkbe, a retinánkba, amelyet tudnak károsítani. Direkt be a napfénybe sem javasolt ugye belenézni, ez előszokott sajnos fordulni olyankor, amikor ugye ez a gyönyörű szép napfogyatkozás van, és az emberek mindenféle kis védő plexi üvegeken keresztül próbálják ezt a szép jelenséget megfigyelni, és ugye ezeknek nincs megfelelő jó hatásuk, és amikor a nap előbukkan, akkor hip-hop szépen konkrétan kiégeti a retinánkat, ugye ez így él a köztudatban is, ez a bizony, így él a köztudatban ez a jelenség, és sajnos ez olyan maradandó károsodásokat okoz pont az éleslátás helyén, amelyet utána nem lehet rendbe hozni. Tehát nagyon-nagyon fontos mindig a fényvédelem.
0: Az miért van, hogyha belenézünk véletlenül a napba, szemüveg nélkül, de valahogy szemüvegbe is, akkor utána épp például, vagy egy, nem is muszáj a napba, hanem egy erősebb fényszóróba egy autó, ha szembe jön, hogy akkor utána percekig az ember ilyen foltokat lát. Ez borzasztó kellemetlen.
1: Ugye éjszakai vezetésnél a nagy sötétség, amihez alkalmazkodott a szemünk, bejön egy reflektorfény, ez ugye tulajdonképpen egy hirtelen fényváltozás, ugye a szemünk kell egy bizonyos idő, amíg tud alkalmazkodni a fény, illetve a sötét-világos váltakozásához, és tulajdonképpen ez egy ilyen hirtelen sokként éri a szemünket, amihez nagyon nehéz alkalmazkodni, és ezért van az, hogy utána tulajdonképpen a szemnek kell, a retina sejtjének kell egy pici idő, amíg regenerálódik ebből a sokból, úgymond, és visszatér a normális lát.
0: Jó, tehát akkor ettől nem kell megijedni, ez természetes.
1: Igen, ettől nem kell megijedni, ez utána visszatér, tehát nem okoz maradandó károsodást, tehát a látásunk visszatér, úgyhogy ez nem egy olyan maradandó károsodást okozó fényjelenség, amitől félnünk kell természetesen. Éjszakai vezetéshez vannak egyébként ilyen sárga fényszűrő szemüvegek, akinek nagyon érzékeny a szeme, legalábbis betegeim visszajelzése alapján ők nagyon szívesen viselik ezt az éjszakai vezetéshez, ami egy picit pontosan ezt a fényváltozást hivatott kiküszöbölni.
0: És még itt a fénnyel kapcsolatban egy záró kérdés mára, hogy vannak olyan emberek, akik borzasztóan érzékenyek a fényre, tehát ömlik a szemükből a könny nyáron, és csak és kizárólag napszemüvegben tudnak létezni. Ez valami fajta betegség, vagy csak egy egyszerű fokozott érzékenység?
1: Ez egy fokozott érzékenység, nyilván ennek több oka is lehet. Ugye a világos szivárványhártyájú emberek eleve érzékenyebbek egy kicsit a napsütésre, mivel ott ugye ennek a szivárványhártyának ugye a barna pigment sejtjei szűrik ki a fényt, és ugye a kék szivárványhártya ebből jóval kevesebbet tartalmaz. Emiatt egy picit érzékenyebbek lehetnek a úgynevezett világos szemű betegek, emberek, de ez nem egy kóros eltérésnek minősül, tehát ez nem egy betegség, illetve maga a könnyfolyás, ugye a nyári nagy melegben például, meg ha egy picit fúj a szél, és ugye a száraz szemtüneteket ez mind fokozni tudja, és ugye ez is akár egy könnyfolyást eredményezhet. Ez egy állapot, erre nyilván vannak megfelelő kezelési lehetőségek, de ez természetesen nem okoz maradandó károsodást.
0: Na, nagyon sokat tanultunk ma is, köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm szépen!

Ezen a napon született Neil Patrick Harris, új Mexikóban egyébként 1973-ban, az amerikai színész, amellett, hogy kiváló karaktereket formál meg, énekes és bűvész is, hát nem véletlenül látjuk őt varázsolni többek között, vagy bűvészkedni, ugye a sokak által imádott Így jártam anyátokkal című sorozatban. Leginkább a Csillagközi invázióból, de még inkább az Így jártam anyátokkal című komédiából ismerjük őt. Barney Stinson az, akinek a bőrébe belebújt, és hát ő volt a 63. Tony Gála, valamint Oscar Gála műsorvezetője is. 2011-ben Hírességek csillagát is megkapta, hollywoodi Hírességek sétányán. A magánéletéről pedig azt tudjuk, hogy nyíltan vállalja, hogy homoszexuális. 2006. novemberében erősítette meg a korábbi pegykákat, a következőt mondta: örülök, hogy eloszlathatok minden kétejt és félreértést, és büszke vagyok, hogy kimondhatom, hogy egy nagyon elégedett meleg férfi vagyok. A 2007-es Emmy gálára párjával érkezett, később megerősítette kapcsolatukat, ami 2004-ben kezdődött, egy interjú alkalmával mondta el a részleteket, aztán bejelentette, hogy ikreket várnak egy béranyától, ez 2010. augusztus 14-én volt. Neil rajongója a bűvészetnek, maga is bűvész, csak úgy, mint az Így jártam anyátokban a karaktere. Barney 2006-ban megnyerte egyébként a Tannen's Magic Louise Awardot, 2008. október 11-én pedig ő volt a házigazdája ugyanennek a díjátadónak. Egyébként Emmy-díjas alakításában a Glee Sztárok leszünkben is varázsolt. Nos, mivel ezen a napon született Neil Patrick Harris, éppen ezért az Így jártam anyátokból című sorozatból származik a mai nap gondolata, amely így szól: a jövő úgy ragyog, mint egy óriási nap, sugarakat lő a szívünkbe és az elménkbe.

Moziba megyünk, csütörtökönként érkeznek mindig az újdonságok a hazai filmszínházakba, így lesz ez most is, debütál az Újratervezés, az életem legjobb száma, a Vibráló szerelem, sokan várják, és jön a Toy Story 5. része, egy holland kalandfilm, a Messzi éjszak, John Williams fantasztikus zenéket ír filmekhez, és hát a John Williams a Tribute amerikai koncertfilm is megérkezik csütörtökön, illetve a Zongora hangoló is. Na nézzük, melyikről mit kell tudni. A Zongora hangoló, bármennyire is furcsa, egy thriller egyébként, és Daniel Roar a rendezője. Egy tehetséges zongora hangolóról kiderül, hogy egyedülállóan pontos hangolási tehetsége a legbiztonságosabbnak vélt széfek feltörésére is képessé teszi. Niki, hogy ki tudja fizetni barátja és mentora Harry kórházi költségeit, kénytelen is használni ezen képességét, és csatlakozik egy betörő bandához. Hamar rájön azonban, hogy csapdába esett és nem szállhat ki, mert különben a szerelme Rudy életét kockáztatja, erről szól a Zongora hangoló. John Williams a Tribute, feleleveníthetjük, ha megnézzük ezt a koncertfilmet, John Williams csodálatos szimfonikus zenei világát, az E.T., a Csillagok háborúja, a Schindler listája, az Indiana Jones és sok-sok filmzenéjével. John Williams talán a történelem legnagyobb filmszerzője, filmzeneszerzője, 54 Oscar jelöléssel, 25 Grammy díjjal és 6 évtized alatt elnyert több száz elismeréssel. A dán szimfonikus zenekar koncertjét megnézhetjük a moziban. Messzi éjszak. Ezzel a címmel egy holland kalandfilm is megérkezik a hazai mozikba. Chris és Louise egykor legjobb barátok és lakótársak voltak. Egy évtizeddel később a két 30-as éveiben járó férfi újra találkozik, és egy 600 kilométeres túrára indulnak el a skót felföldön, tehát ebben a filmben csodálatos tájakat is láthatunk. A nyugat felföld és a Vradfok túraútvonalait követve 30 napot töltenek együtt a természetben, remélve, hogy újraéleszthetik korábbi erős barátságukat. Toy Story 5. Bizony-bizony már az 5. résznél járunk, a játékok visszatérnek és új kihívással találják szembe magukat. A technológiával. A főszereplők feladata egyre nehezebb, a vadonatúj vetértárssal küzdenek, ott van a táblagép, de vajon ki győz, a régi figurák, mesefigurák, vagy pedig a táblagép, a technológia, melyik fogja kiérdemelni a gyerekek figyelmét. Vibráló szerelem címmel egy francia vígjáték is debütál. 20 év házasság és annak minden kihívása után Fanny végre bevall egy hatalmas titkot a férjének. Neki még sohasem volt az intim együttlétek során csúcspontja, hogy finoman fogalmazzak. Az asszony terápiával, csoportos workshopokkal is próbálkozik, sőt, még egy szexklubot is felkeres, de hiába. A férje Tom a kezdeti döbbenet után úgy dönt, segít a feleségének, és fejest ugrik a női örömök titokzatos világába. Vibráló szerelem, ez a film címe. Érkezik az Életem legjobb száma című vígjáték is. A legtöbb zenész nem sikeres, Rick, akit a filmben Paul Rudd alakít, ezt nagyon pontosan tudja. Valaha kicsit többre vágyott, de most már azzal is beéri, ha esküvőkön lép fel, és a mennyasszony barátnőinek kedvenc számait játssza hajnalig. Még az sem fáj szörnyen, amikor egy lakodalomban egy majdnem igazi sztárral összehaverkodik. Egy nemrég sikeres fiúbanda tagja a vendégek között van, és egész normálisnak tűnik. Még zenélgetnek is együtt egy kicsit. És Rick megmutatja neki a dalt, amit kamaszkorában írt. Innen indul el egy furcsa történet, Életem legjobb száma címmel. És végül, de nem utolsó sorban, jön egy amerikai filmdráma is, az a címe, hogy Újratervezés, Josh O'Connor főszereplésével. A visszahúzódó farmer Dusty bozót tűz által veszíti el otthonát, így egy lakókocsis közösségbe kényszerül, ahol a szomszédok hozzá hasonlóan szintén itt találtak menedéket. Muszáj újra terveznie az életét, ezért felveszi a kapcsolatot volt feleségével, Rubival és kislányával, Kellyvel, akivel talán most mélyül el leginkább az apa-lánya viszony kiépítése. Párosuk hamar a kemping többi lakója szívét is megdobogtatja. Rubi anyja Bess megpróbál a lehető legjobb nagymama lenni a nehéz helyzetben, annak ellenére, hogy beteg. A film címe az, hogy Újratervezés. Jó szórakozást az alkotásokhoz!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több mint 1000-en záróvizsgáznak mától a Nyíregyházi Egyetemen. Új kiállítás nyílt a Szabolcsi Vármegye székhelyen, és ingyenes zumba foglalkozások Sóstón. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket! Kezdődik a záróvizsga szezon a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény a honlapján azt írja, az ötnapos időszakban 59 bizottság előtt várhatóan 1067 hallgató ad számot a tanulmányai során megszerzett tudásáról. A záróvizsgára jelentkezők számára a vizsgaidőszak június 6-án ért véget. Addig kellett teljesíteniük a záróvizsgára bocsátás feltételeit. Az intézmény többi hallgatója számára a vizsgaidőszak június 27-éig tart. A végzős hallgatók magas létszáma miatt az oklevélátadó ünnepi szenátusi üléseket idén két egymást követő napon, július 3-án és 4-én tartják meg a Kodály teremben. Újabb kiállítás nyílt Vármegyénkben. A Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódóan nyílt meg a David Attenborough 100 alkotói pályázat kiállítása a Nyíregyházi Egyetemen. A felhívást az intézmény az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel közösen hirdette meg. A Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor tagintézményének szakmai közreműködésével. A kiírásra összesen közel 40 alkotás érkezett. A legjobbakat az ünnepélyes megnyitón díjazták, közölte az egyetem. A pályázatra érkezett alkotásokból nyílt kiállítás június 19-éig látható a B épület főbejáratánál. Újabb ingyenes programmal bővül a Sóstói Fittesték sorozat. A résztvevőket péntek esténként zumba foglalkozások várják a Sóstói tó és a Sóstói piac közötti zöld területen, június 19-től, írja nyiregyháza.hu. A nyári programsorozat célja, hogy minél többen találják meg a számukra megfelelő mozgásformát a természet közelségében. A gerinctorna és a pilates mellett most a latin ritmusokat kedvelők is bekapcsolódhatnak az ingyenes közösségi sportprogramba. A zumba foglalkozások augusztus 21-éig minden pénteken várják az érdeklődőket. A szervezők szerint a szabadtéri környezet különleges hangulatot ad az óráknak, miközben a résztvevők a mozgás örömét is megtapasztalhatják. A részvétel díjmentes. Híreink végén a várható időjárásról. Ma változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan kialakulhat kisebb eső, futózápor vagy esetleg zivatar. A szél élénk erős lesz. Napközben 21 és 26 fokra van kilátás. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fájtól és gomoly felhők zavarhatnak meg. A szél továbbra is élénk erős lesz. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakulhat. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Friss hírek, információk itt a Best FM-en, délben jönnek, majd újra kellemes szép hétfőt, jó hetet kívánok, Szendi Hajni vagyok, hamarosan olyan helyeket keresünk fel Magyarországon, ahol lehet levendulát szüretelni.

Remek hírrel folytatjuk, mérföldkőhöz érkeztek a tudósok az öregedés kutatásban. Megkezdődött a sejtek visszafiatalító génterápia első emberi kísérlete. Hát ugye ez egy nagy kérdés, így is sokan vagyunk a Földön, hát ha még egyre tovább élünk, meg még tovább, akkor hányan leszünk. Mindemellett azért van egy népességfogyás is, például Európában ez abszolút jellemző. De most ettől a demográfiai kérdésektől, meg túlnépesedés, meg ökológiai lábnyom tekintsünk el, csak nézzük az öregedés kutatás legújabb vívmányait. Szóval megkapta az első emberi páciens a Life Bioscience részleges sejtát programozásra épülő génterápiás kezelését. A Nature beszámolója szerint a bostoni biotechnológiai vállalat olyan eljárást vizsgál, melynek célja a károsodott sejtek fiatalosabb állapotba történő visszaállítása. A klinikai vizsgálat első szakaszában glaukómában, vagyis zöldhályokban szenvedő betegek vesznek részt. A betegség a látóideg károsodásával jár, és kezelés nélkül akár visszafordíthatatlan látásvesztést is okozhat. A kutatók most azt szeretnék kideríteni, hogy három speciális gén aktiválásával elősegíthető-e a látóideg sejtek regenerációja. A módszer lényege, hogy az idős sejtek részben visszatérnek egy fiatalabb őssejtszerű állapotba, miközben megőrzik az eredeti funkciójukat. A szakemberek reménye szerint ezzel a technológiával helyreállítható lehet a sérült idegsejtek működése, ami egy teljesen új lehetőséget nyithat meg például a látásromlással járó betegségek kezelésében. A vizsgálat nem csak a kezelés hatékonyságát, hanem a biztonságosságát is értékeli. A részleges sejtát programozás ugyanis az elmúlt években komoly tudományos érdeklődést váltott ki. Ugyanakkor több kutatás arra utalt, hogy a sejtek túlzott átprogramozása növelheti a daganatos elváltozások kialakulásának kockázatát. Az öregedés kutatással foglalkozók most optimisták, és hát azt mondták, ígéretes ez a technológia, ugyanakkor még nagyon korai szakaszban jár.

0: Védjük a szemünket, ma is Paprika szemész szakorvos retina specialistával. Szép napot üdvözlöm, doktornő!
1: Jó napot kívánok!
0: Na hát az előző adásunkban beszélgettünk arról, hogy nem csak nyáron, hanem tulajdonképpen az év szinte összes szakában szükségünk van arra, hogy védjük a szemünket a napsugárzástól, tehát hogy nagyon fontos egy jó minőségű napszemüveg használata. És az jutott eszembe, hogy annak idején a nagymamám korában még egyáltalán nem hordtak az emberek napszemüveget, és mégis tök jól el voltak, hogy mi, ami változott, hogy már akkor is kellett volna napszemüveg, csak nem annyira volt elterjedt, vagy esetleg a környezet változott annyira, hogy most már védenünk kell a szemünket is, ugyanúgy, ahogy a bőrünket.
1: Igen, sajnos a környezetünk is rengeteget változott. Sajnos ugye ezek a káros UV-sugarak mennyisége, ami a napsugárzásban elér minket, ez jóval több, mint a korábbi években, a nagyszüleink idejében ugye például, és mindenféleképpen szükséges azért nem csak UVA, hanem UVB szűrő tulajdonsággal rendelkező napszemüveget is viselnünk, tehát erre mindig oda kell figyelni, hogy nem a piacon, tehát tegyük fel a piacon, vegyük meg azt a szemüveget, ami 500 forintba kerül, mert nem nagy valószínűsége van annak, hogy az egy megfelelő védelmet biztosít a szemünk számára, hanem egy olyan napszemüvegbe ruházzunk be, amelynek tényleg igazoltan van védő hatása. Ugyanis, ha egy olyan szemüveget viselünk például, aminek nincs megfelelő védő hatása, akkor ugye azt kell elképzelni, hogy a pupillánk, ami tulajdonképpen egy védő funkciót is tölt be, ahogy látjuk is, hogy az erős napsugárzás esetén egy kis tűhegy, egy kis pupillánk lesz. Ennek pont ez a szerepe, ugye, hogy korlátozza azt a fénymennyiséget és védje a szemünket, ami bejut tulajdonképpen a retinánkra. Na most egy rossz minőségű szemüveg mögött ugye ez a fény nem fogja ezt kifejteni, ezt a pupilla reakciót, és tulajdonképpen egy tág pupillánk van, de ezen keresztül a káros sugarak be tudnak jutni a szemünk belsejébe. Abban az esetben, ha egy jó védőszemüveget viselünk, egy jó UVA, UVB védelemmel ellátott szemüveget, akkor ugye ezek a káros sugarak ki lesznek szűrve, és nem fognak bejutni a szemünkbe, a retinánkba, amelyet tudnak károsítani. Direkt be a napfénybe sem javasolt ugye belenézni, ez előszokott sajnos fordulni olyankor, amikor ugye ez a gyönyörű szép napfogyatkozás van, és az emberek mindenféle kis védő plexi üvegeken keresztül próbálják ezt a szép jelenséget megfigyelni, és ugye ezeknek nincs megfelelő jó hatásuk, és amikor a nap előbukkan, akkor hip-hop szépen konkrétan kiégeti a retinánkat, ugye ez így él a köztudatban is, ez a bizony, így él a köztudatban ez a jelenség, és sajnos ez olyan maradandó károsodásokat okoz, pont az éleslátás helyén, amelyet utána nem lehet rendbe hozni. Tehát nagyon-nagyon fontos mindig a fényvédelem.
0: Az miért van, hogyha belenézünk véletlenül a napba, szemüveg nélkül, de valahogy szemüvegbe is, akkor utána épp például, vagy egy, nem is muszáj a napba, hanem egy erősebb fényszóróba egy autó, ha szembe jön, hogy akkor utána percekig az ember ilyen foltokat lát. Ez borzasztó kellemetlen.
1: Ugye éjszakai vezetésnél a nagy sötétség, amihez alkalmazkodott a szemünk, bejön egy reflektorfény, ez ugye tulajdonképpen egy hirtelen fényváltozás, ugye a szemünk kell egy bizonyos idő, amíg tud alkalmazkodni a fény, illetve a sötét-világos váltakozásához, és tulajdonképpen ez egy ilyen hirtelen sokként éri a szemünket, amihez nagyon nehéz alkalmazkodni, és ezért van az, hogy utána tulajdonképpen a szemnek kell, a retina sejtjének kell egy pici idő, amíg regenerálódik ebből a sokból, úgymond, és visszatér a normális lát.
0: Jó, tehát akkor ettől nem kell megijedni, ez természetes.
1: Igen, eztől nem kell megijedni, ez utána visszatér, tehát nem okoz maradandó károsodást, tehát a látásunk visszatér, úgyhogy ez nem egy olyan maradandó károsodást okozó fényjelenség, amitől félnünk kell természetesen. Éjszakai vezetéshez vannak egyébként ilyen sárga fényszűrő szemüvegek, akinek nagyon érzékeny a szeme, legalábbis betegeim visszajelzése alapján ők nagyon szívesen viselik ezt az éjszakai vezetéshez, ami egy picit pontosan ezt a fényváltozást hivatott kiküszöbölni.
0: És még itt a fénnyel kapcsolatban egy záró kérdés mára, hogy vannak olyan emberek, akik borzasztóan érzékenyek a fényre, tehát ömlik a szemükből a könny nyáron, és csak és kizárólag napszemüvegben tudnak létezni. Ez valami fajta betegség, vagy csak egy egyszerű fokozott érzékenység?
1: Ez egy fokozott érzékenység, nyilván ennek több oka is lehet. Ugye a világos szivárványhártyájú emberek eleve érzékenyebbek egy kicsit a napsütésre, mivel ott ugye ennek a szivárványhártyának ugye a barna pigment sejtjei szűrik ki a fényt, és ugye a kék szivárványhártya ebből jóval kevesebbet tartalmaz. Emiatt egy picit érzékenyebbek lehetnek a úgynevezett világos szemű betegek, emberek, de ez nem egy kóros eltérésnek minősül, tehát ez nem egy betegség, illetve maga a könnyfolyás, ugye a nyári nagy melegben például, meg ha egy picit fúj a szél, és ugye a száraz szemtüneteket ez mind fokozni tudja, és ugye ez is akár egy könnyfolyást eredményezhet. Ez egy állapot, erre nyilván vannak megfelelő kezelési lehetőségek, de ez természetesen nem okoz maradandó károsodást.
0: Na, nagyon sokat tanultunk ma, és köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm szépen.

Ezen a napon született Neil Patrick Harris, Új-Mexikóban egyébként 1973-ban, az amerikai színész amellett, hogy kiváló karaktereket formál meg, énekes és bűvész is, hát nem véletlenül látjuk őt varázsolni többek között, vagy bűvészkedni, ugye a sokak által imádott Így jártam anyátokkal című sorozatban. Leginkább a Csillagközi invázióból, de még inkább az Így jártam anyátokkal című komédiából ismerjük őt. Barney Stinson az, akinek a bőrébe belebújt, és hát ő volt a 63. Tony Gála, valamint Oscar Gála műsorvezetője is. 2011-ben Hírességek csillagát is megkapta, hollywoodi Hírességek sétányán, a magánéletéről pedig azt tudjuk, hogy nyíltan vállalja, hogy homoszexuális, 2006 novemberében erősítette meg a korábbi petykákat, a következőt mondta: örülök, hogy eloszlathatok minden kételyt és félreértést, és büszke vagyok, hogy kimondhatom, hogy egy nagyon elégedett meleg férfi vagyok. A 2007-es Emmy Gálára párjával érkezett, később megerősítette kapcsolatukat, ami 2004-ben kezdődött, egy interjú alkalmával mondta el a részleteket, aztán bejelentette, hogy ikreket várnak egy béranyától, ez 2010. augusztus 14-én volt. Neil rajongója a bűvészetnek, maga is bűvész, csak úgy, mint az Így jártam anyátokban a karaktere. Barney 2006-ban megnyerte egyébként a Tannen's Magic Lou

Moziba megyünk, csütörtökönként érkeznek mindig az újdonságok a hazai filmszínházakba, így lesz ez most is, debütál az újratervezés, az életem legjobb száma, a vibráló szerelem, sokan várják, és jön a Toy Story 5. része, egy holland kalandfilm, a messzi éjszak, John Williams fantasztikus zenéket ír filmekhez, és hát a John Williams a tribut, amerikai koncertfilm is megérkezik csütörtökön, illetve a Zongora hangoló is. Na nézzük, melyikről mit kell tudni. A Zongora hangoló, bármennyire is furcsa, egy thriller egyébként, és Daniel Roar a rendezője. Egy tehetséges zongora hangolóról kiderül, hogy egyedülállóan pontos hangolási tehetsége a legbiztonságosabbnak vélt széfek feltörésére is képessé teszi. Niki, hogy ki tudja fizetni barátja és mentora Harry kórházi költségeit, kénytelen is használni ezen képességét, és csatlakozik egy betörő bandához. Hamar rájön azonban, hogy csapdába esett és nem szállhat ki, mert különben a szerelme Rudy életét kockáztatja, erről szól a zongora hangoló. John Williams attribút feleleveníthetjük, ha megnézzük ezt a koncertfilmet, John Williams csodálatos szimfonikus zenei világát, az E.T., a Csillagok háborúja, a Schindler listája, az Indiana Jones és sok-sok filmzenéjével. John Williams talán a történelem legnagyobb filmszerzője, filmzeneszerzője, 54 Oscar jelöléssel, 25 Grammy-díjjal és 6 évtized alatt elnyert több száz elismeréssel. A dán szimfonikus zenekar koncertjét megnézhetjük a moziban. Messzi éjszak. Ezzel a címmel egy holland kalandfilm is megérkezik a hazai mozikba. Chris és Louise egykor legjobb barátok és lakótársak voltak. Egy évtizeddel később a két 30-as éveiben járó férfi újra találkozik, és egy 600 kilométeres túrára indulnak el a skót felföldön, tehát ebben a filmben csodálatos tájakat is láthatunk. A nyugat felföld és a Vradfok túraútvonalait követve 30 napot töltenek együtt a természetben, remélve, hogy újraéleszthetik korábbi erős barátságukat. Toy Story 5. Bizony-bizony már az 5. résznél járunk, a játékok visszatérnek és új kihívással találják szembe magukat. A technológiával. A főszereplők feladata egyre nehezebb, a vadonatúj vetértással küzdenek, ott van a táblagép, de vajon ki győz, a régi figurák, mesefigurák, vagy pedig a táblagép, a technológia, melyik fogja kiérdemelni a gyerekek figyelmét. Vibráló szerelem címmel egy francia vígjáték is debütál. 20 év házasság és annak minden kihívása után Fanny végre bevall egy hatalmas titkot a férjének. Neki még sohasem volt az intim együttlétek során csúcspontja, hogy finoman fogalmazzak. Az asszony terápiával, csoportos workshopokkal is próbálkozik, sőt, még egy szexklubot is felkeres, de hiába. A férje Tom a kezdeti döbbenet után úgy dönt, segít a feleségének, és fejest ugrik a női örömök titokzatos világába. Vibráló szerelem, ez a film címe. Érkezik az Életem legjobb száma című vígjáték is. A legtöbb zenész nem sikeres, Rick, akit a filmben Paul Rudd alakít, ezt nagyon pontosan tudja. Valaha kicsit többre vágyott, de most már azzal is beéri, ha esküvőkön lép fel, és a mennyasszony barátnőinek kedvenc számait játssza hajnalig. Még az sem fáj szörnyen, amikor egy lakodalomban egy majdnem igazi sztárral összehaverkodik. Egy nemrég sikeres fiúbanda tagja a vendégek között van, és egész normálisnak tűnik. Még zenélgetnek is együtt egy kicsit. És Rick megmutatja neki a dalt, amit kamaszkorában írt. Innen indul el egy furcsa történet, Életem legjobb száma címmel. És végül, de nem utolsó sorban, jön egy amerikai filmdráma is, az a címe, hogy Újra tervezés, Josh O'Connor főszereplésével. A visszahúzódó farmer Dusty bozót tűz által veszíti el otthonát. Így egy lakókocsis közösségbe kényszerül, ahol a szomszédok hozzá hasonlóan szintén itt találtak menedéket. Muszáj újra terveznie az életét, ezért felveszi a kapcsolatot volt feleségével, Rubival és kislányával, Kellyvel, akivel talán most mélyül el leginkább az apa-lánya viszony kiépítése. Párosuk hamar a kemping többi lakója szívét is megdobogtatja. Rubi anyja Bess megpróbál a lehető legjobb nagymama lenni a nehéz helyzetben, annak ellenére, hogy beteg. A film címe az, hogy Újratervezés. Jó szórakozást az alkotásokhoz!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nemzetközi találkozó nyitó helyszíne Nyíregyháza. 80 éves a tiszavasvári szakképzőiskola és kollégium, és zenés áhítatra várják az érteklődőket. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyíregyháza adott otthont a 2026 és 2028 között megvalósuló Next Gen Mobility projekt nemzetközi nyitó találkozójának. A nagyszabású kezdeményezés célja, hogy alaposan feltárja a fiatalok közlekedési szokásait, és olyan fenntartható, innovatív megoldásokat teszteljen, amelyek közvetlenül javítják a városi életminőséget. A projekt részleteiről Hiászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere beszélt rádiónknak.
3: Én azért tartom nagyon fontosnak ezt a nemzeti projektet. Az ember kicsit belemerül a napi munkába, és látjuk olyan a fától az erdőt. Tehát amikor ezek a partnerek idehozzák a legjobb gyakorlatot, amikor egy kívülálló szemével nézik meg a várost, és nézik meg az eredményeket, amit mi eredményeknek látunk, ők talán meglátják adott esetben a hibákat, hogy hol lehetne még jobban fejleszteni, és milyen lehetőségek vannak ebbe, amit mi lejött, hogy belül már nem látunk úgy. És én azt látom ebbe egy óriás lehetőségnek, hogy a nemzetközi partnerek segítségével kicsit kívülről látjuk magunkat a szakértő szemével, de olyan pozitív szakértő szemével, aki segítenek és támogatni akarja a mi munkánkat. És a fókusz nagyon fontos, a fiatalok mobilitása.
2: Jubileumot ünnepel a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Tiszavasvári Szakképzőiskola és Kollégium. Az intézmény fennállásának 80 éves évfordulója alkalmából hirdette meg a CrossFit 80 csapatversenyt az SC intézményeinek tanulói számára. A megmérettetésen 4 fős csapatok, 2 fiú és 2 lány képviselték iskoláikat. A verseny során a résztvevőknek számos a CrossFit világából ismert feladattal kellett megbirkózniuk. Különböző állomásokon teljes testet átmozgató gyakorlatok várták a csapatokat. A Sipkai Barna Technikum csapata első helyezést szerzett. Ismét zenés áhítatra várják az érdeklődőket a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomban. Június 21-én vasárnap este kezdődő zenés áhítaton orgonaművek és énekes előadások hangzanak el a klasszikus zene nagymestereitől. Az est során Kis Zoltán orgonaművész és Kis Benedek Máté énekművész lép a közönség elé, írja a nyiregyháza.hu. A program összeállításában a zenetörténet kiemelkedő alkotói kaptak helyet. Ma változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan kialakulhat kisebb eső, futózápor vagy esetleg zivatar. A szél élénk erős lesz. Napközben 21 és 26 fokra van kilátás. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg. A szél továbbra is élénk erős lesz. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakulhat. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Legközelebb 2 órakor jönnek majd friss hírek itt a Best FM-en, remélem ezt a 60 percet még együtt töltjük, én Szendi Hajni vagyok. Sokan használják az ecetet tisztítószernek, vannak azonban felületek, amelyeknek ez kifejezetten árt, hogy mire ne tegyünk ebből a léből, pillanatokon belül el fogom árulni.

Sokan úgy gondolják, akkor lesznek majd karcsúak, hogyha naponta csak egyszer esznek. Hát kérem szépen, ez nem túl egészséges. Naponta mindössze egyszer enni egy meglehetősen szigorú korlátozás a testünk számára, ami hát eleve nem egészséges. Fogyás szempontjából mégis sokan kipróbálják ezt a durva módszert, leginkább azért, mert nem gondolnak bele, hogy az is fontos, hogy a nap folyamán kiegyensúlyozottan több étkezésre elosztva fogyasszuk el mindazokat az élelmiszereket, amiket egy egész napra szánunk. Ennek hiányában azonban nagyon sokat árthatunk a szervezetünknek. Napi 4-5 étkezéssel láthatjuk el a szervezetünket olyan tápanyaggal, amire szüksége van ahhoz, hogy normálisan működjön. De ha naponta valaki csak egyszer eszik, akkor gyakorlatilag biztos, hogy nem kapja meg az összes szükséges tápanyagot. Bár korlátozhatjuk vele a kalória bevitelt, ami egy ideig talán segíthet a fogyásban, de tartósan betegséget okozhat, és a tükörbe se fogunk szívesen belenézni nyilvánvalóan, ha vékonyabbak vagyunk, de egyébként megnyúzottak, és hát talán betegesek. Nos, hát nézzük akkor az ellenérveket. Hogyha nem biztosítunk megfelelő mennyiségű kalóriát a szervezetünknek, megfosztjuk a számára szükséges energiától. Ráadásul, ha csak egyszer eszünk egy nap, az valószínűleg túlevéshez fog vezetni, mert a testünk borzasztóan éhes, és gyorsan minél több energiát igényel. Ez pedig az egyik legrosszabb dolog a fogyás szempontjából, tehát hogyha az is a szándékunk, hogy kevesebb kalóriát szeretnénk bevinni a szervezetbe, mindenképpen ezt a kevés kalóriát osszuk el legalább 5 részre. Aztán, ha hosszú ideig nem eszik az ember, akkor lelassul az anyagcseréje, hogy több energiát tartson meg. Ez egyből felül is írja azt, hogy a cél a kalória bevitel csökkenése. Jól működő anyagcsere nélkül a fogyás ugyanis sokkal nehezebb, küzdködni pedig egyáltalán nem éri meg, ezért inkább állítsunk össze napi étkezésben olyan menüt, ami egészséges, tápláló és részben az anyagcserét felgyorsító élelmiszereket tartalmaz. Éhező üzemmódra vált a test, ha csak egyszer eszünk egy nap, az anyagcsere segít, hogy több kalóriát égessünk el, aminek köszönhetően a fogyás is könnyebbé válik. De ha csak egyszer eszünk egy nap, ezt a funkciót el is felejthetjük. A test ebben az esetben egy metabolikus alkalmazkodási folyamaton megy keresztül, amelynek során az anyagcsere jelentősen lelassul, hogy megfeleljen a bevitt mennyiségnek. Ezt gyakran éhező üzemmódnak is nevezik, így semmi értelme annak, hogy többek között olyan vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag élelmiszereket is beáldozzunk, amiket 4-5 étkezés esetén biztosan megennénk, és a szervezetnek szükség is van rájuk. Inkább törekedjünk arra, hogy rendszeresen kiegyensúlyozottan tápláljuk a testünket, ne pedig hát ilyen napi egyszerivel. Egyébként a test szépen lassan, ha csak egyszer eszünk egy nap, el is kezd leállni. A lassuló anyagcsere és a megnövekedett éhségérzet mellett a szervezet a negatív mellékhatások örvénylésével is kénytelen lesz szembenézni, ha nem adjuk meg számára a szükséges tápanyagokat. Ilyen a vércukorszint csökkenése, ami miatt gyengének, reszketegnek érezzük magunkat. A tápanyag hiány, a kimerültség, a túlevés, a súlygyarapodás, vagy ha túl kevés kalóriát viszünk be, szívproblémák, hajhullás és sok más kellemetlenség. És itt van még az, hogy nyilvánvalóan tápanyaghiány áll majd be. Ha naponta csak egyszer eszünk, nagyobb valószínűséggel nézünk azzal szembe, hogy a magas kalóriatartalmú és alacsony tápanyagtartalmú élelmiszereket kezdünk majd enni, mert hogy annyira éhesek leszünk, hogy gyorsan valami jó szénhidrátos kaja felé fordulunk. Hát a tészták, pékáruk, magas zsírtartalmú állati fehérjék kerülnek ilyenkor előtérbe, mert a szervezet érzi, hogy neki kell a kaja, és hát kérem szépen ilyenkor ugye ilyenekre átcsingózunk. A glükózszint olyan alacsonyan esik vissza, hogy elkezdünk sóvárogni a szénhidrátok iránt, ami gyakran olyan ételekben nyilvánul meg, mint a pizza, a hamburger, a chips vagy a cukros sütemények, hát ezek pedig nem tartoznak az egészséges élelmiszerek közé, tehát nagyon fontos, hogy ne csak egyszer együnk egy nap, az nagyon ártalmas, komoly problémákat okozhat. Napi 4-5-6 étkezés az egészséges. You ready, me? Let's go get 'em.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrolnak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: 5-6-szor kellene enni mindenkinek egy nap, nem csak azoknak, akiknek vaj van a cukrával, tehát inzulin rezisztenciával küzdenek, vagy cukorbetegek. Nagyon sokszor elhangzott már itt a kalóriadóban is, hogy az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás a napi többszöri kevés étkezésről szól, és akkor ezzel akár még fogyni is lehet. Na hát menjünk végig akkor ezeken az étkezéseken, ma Pallagi Alexandra dietetikussal megreggelizünk. Szia, Szandi!
1: Szia, Hajni! Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat!
0: Mikor együnk reggel? Szerintem ez az egyik legfontosabb kérdés. Sokan azért fölkelnek és egy-két óra múlva esznek, mások szinte rögtön.
1: Igen, hát nyilván azért egyén függő, meg nagyon sokaknál meghatározza az, hogy éppen gyerekeket kell az iskolába indítani, stb. De ez ideális az lenne, hogyha a reggelink az ébredést követő egy órán belül megtörténne, ha fordítanánk időt erre az étkezésre, mert hogyha csak bekapunk egy-két kekszet, akkor már reggel eltolódnak az ideális tápanyagarányok, és a nap további részében sokkal nagyobb eséllyel kívánunk nasikat, mert a reggel kieső tápanyagokat próbál a szervezetünk ilyenkor pótolni, és gyakran túlkompenzáció jön létre.
0: Akkor adódik is a kérdés, hogy mit tegyünk reggel?
1: Igen, lehetőség szerint szendvicsen indítsuk a napot, ugyanis itt ugye használhatunk magasabb rostartalmú, teljes kiörlésű pékárút, kenyeret, kiflit, zsemlét, tortilla alapot például. Ez a szénhidrát bevitelünkről gondoskodik. Kiegészíthetjük valamilyen fehérje forrással, ami lehet egy magas hústartalmú felvágott tojás, túrókrém például, vagy egyéb zöldségkrémek, humusz. Ez már ugye a fehérje bevitelünkről gondoskodik, és ami nagyon fontos, hogy mindenképpen egészítsük között 10 zöldséggel, és legalább 10 deka zöldségre gondolunk itt, tehát előnyösebb a szendvicsünk mellé felvágni egy nagy adag zöldséget, mint sem a szendvics tetejére elhelyezni szépen 3 karika kis uborkát.
0: Ez mondjuk így, ha definiálni akarjuk, akkor mondjuk egy nagy paradicsom, egy fél paprika, egy pici saláta, körülbelül ez?
1: Egy egész paprika, egy egész nagyméretű paprika, egy egész nagyméretű paradicsom, vagy 6-8 koktél paradicsom, és salátából amúgy a 10 deka az, ugye általában tehát ilyen előre mosott szeletelt salátában gondolkodunk, akkor egy zacskó, úgyhogy inkább azt javasolnám, hogy a salátát érdemes kombinálni valamivel, mert szerintem kevesen esznek meg egy zacskóval.
0: Milyen helyzet a zapkásával, műzlivel?
1: Hát alkalmanként be lehet iktatni zapkásákat, granolákat, műzliket. Én ezeket azért nem szoktam annyira reggelire preferálni, mert alapvetően egy zöldséggel nem fogjuk kiegészíteni. Alapvetően, ha egy hagyományos zapkására gondolunk, az ugye hogy szokott kinézni, gyümölcs, valamilyen tejtermék zab. Rosszabb esetben vannak ezek az instant porok, amit vízzel felkeverünk. Ezzel az a probléma, hogy nagyon gyorsan felszívódó szénhidrátokat tartalmaz, nem teszünk bele általában fehérjeforrás, nincs benne zsíradék, a zöldségről már beszéltem. El lehet egyébként készíteni úgy egy granulás zapkásás reggelit, hogy az előnyösebb legyen, azáltal, hogyha mondjuk teszünk bele túrót, teszünk bele magvakat vagy magyaróvajat, és így ugye a fehérje zsír tartalom is picit megnő, de ne feledkezzünk meg arról, hogy ilyenkor az energiatartalom is nőni fog.
0: Mit tegyünk, ha unjuk a hagyományos szendvicset, mert hogy én pont egy ilyen instantot ettem, amit most mondtál, úgy alanatúr reggelire, nagyon ritkán szoktam, mert hogy édes, de hogy így már most tényleg nem volt kedvem a zsemlezöldség kombóhoz.
1: Igen, hát hogyha sorsban gondolkodunk, akkor amit tudnék javasolni, meleg szendvics, bundás, kenyér, tortilla szendvics, amikor ugye a tortillába teszünk sajtot, sonkát, megsütjük mindkét oldalát, és lesz egy ilyen sajtos sonkás keszedélyánk, vagy tekerhetünk a tortillába tojásrántottát, akár tonhalsalátát. Édes reggelinél pedig tényleg érdemes így a túrót, magyaróvajat, akár ha valaki szokott használni fehérjeport is lehet alkalmazni, de egy egészséges táplálkozásnál szerintem a túró tökéletesen megteszi.
0: Köszönöm szépen, legközelebb innen folytatjuk.
1: Én is köszönöm.

A testmozgás az egy borzasztóan jó dolog, jó, ha kiegészíti a hétköznapjainkat, de vajon hogyan hat a testmozgás az emésztésünk egészségére? A rendszeres mozgás nem csak a jó erőnlét miatt fontos, hanem tulajdonképpen az emésztésünkre is jó hatással van. Fontos, hogy ne a pillanatnyi szándék, hanem tényleges, komoly motiváció vezéreljen, amikor belevágunk a mindennapos vagy heti több alkalmas sportolásba. Miért ne lehetne? Épp az egészségi állapotunk javítása egyébként az, ami motivál minket. A mozgásszegény élet

megoldás. Tegyük színesebbé a mindennapi közlekedést, használjunk kerékpárt vagy rollert. Munka közben, ha egy-egy hosszabb telefonhívás az, amit most le kell bonyolítani, akkor álljunk fel, és közben mozgassuk meg magunkat. Lássuk meg a házi munkában azt, hogy ott van benne a 20 perc kardió, vagy találjuk meg együtt a családdal azt az elfoglaltságot, amely mindenkinek jó, jöhet egy tollaslabda bajnokság, vagy a gólkirály választása. Ha a testmozgás célja a vágyott alak elérése mellett az emésztés egészségének támogatása is, akkor jó, ha tisztában vagyunk a következő aranyszabállyal. Ahhoz, hogy a beleink megfelelően működjenek, edzésben kell tartsuk őket három edzőpartner segítségével. Rendszeres mozgás, bőséges folyadék és rostban gazdag táplálkozás. Ha nincs meg ezek közül valamelyik, akkor beleink ellustulnak, és ez bizony emésztési problémákhoz, székrekedéshez vagy haspuffadáshoz vezet. Az emésztési problémák megelőzéséhez ezért mindhárom pontra külön-külön érdemes odafigyelni.

pillanatokon belül jönnek a hírek itt a Best FM-en, de előtte még egy-két program jön a drogprevenciós nap. Június 16-án kedden tisztán előrébb jutsz, ez a motto, dönts jól. A kábítószer fogyasztás és az illegális kereskedelem elleni küzdelem világnapjához kapcsolódó rendezvényről van szó, amit a Nyírkep szervez. Az idei év nemzetközi mottója a világ kábítószer problémája, tartós problémák, új kihívások, innovatív válaszok. Nyíregyházán a Kossuth téren lesz ez az esemény. Június 16-án kedden 9 és 12 óra között interaktív prevenciós játékokkal, chillzónával, kreatív programokkal, szemléletformáló standokkal és pódiumbeszélgetésekkel. Irodalmi barangoláson vehetünk részt a történelmi regények világába június 16-án. A történelmi dallamokat a Móri Zsigmond Kulturális Egyesület énekkara mutatja majd be. Vezényel Antal Krisztina. Az érdeklődőket június 16-án kedden 4 órától a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár kamara termébe várják. És akkor folytassuk sporttal. A sóstói fittesték egész nyáron át várja az érdeklődőket. Gerinctorna a természet lágy ölén. Erősít, feltölt és kikapcsol, ingyenes az esemény. A sóstói tó és a sóstói piac között a fák ölelésébe várják a mozogni vágyókat minden héten, hétfőn 18 órától. A foglalkozásokat képzett gyógytornászok vezetik. Egyébként fotók is készülhetnek, amelyekre természetesen valaki elmegy tornázni, akkor hát ehhez hozzá is kell járulnia. Június 18-án csütörtökön szervezik meg a Sóstóhegyi Gyermeknapot a Nyíregyházi Arany János Gimnázium Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc tagintézményénél. Lesz zumba, freestyle foci bemutató, Rolling Kids program és az Apacuka zenekar is fellép majd. Sokan várják és érkezik a múzeumok éjszakája június 20-án a Kálai gyűjteményben a történelem megelevenedik. Lesz páncélos titánok, párbaj bemutató, sárkánylányok, lovagi arzenál, vitézek gardrobja, kuglikupa, ífeszítők próbája, bajvívó krónikája és kézműves műhely. És indul a zene Sóston, ráadásul jubilál a programsorozat, hiszen június 20-ától augusztus végéig tart a sorozat, amely idén már a 10. évadot jelenti. A sóstói piacon megrendezett ingyenes koncertsorozat változatos zenei kínálattal és gyermekprogramokkal várja látogatókat. Az Élő Zeneművészeti Egyesület a szervező, és a tulajdonképpen akusztikus koncertekkel indul majd el a szezon június 20-án. A programokhoz jó szórakozást kívánok, most jönnek a hírek, aztán Dékán Pisti, én pedig holnap újra. Az elmúlt 4 órában Szendi Hajnit hallotta a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elismeréseket adtak át Vármegyénkben. Generációk egy színpadon, és két nyíregyházi kardozó kapott meghívást az olimpiai edzőtáborba. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elismerésben részesült a vakok és gyengén látók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének elnöke. Nemes Nagy Tünde, a legaktívabb civil szervezet a könyvtárért díjban részesült. Az átadót a 97. ünnepi könyvhét keretében tartották a nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban, ahol Tomaszowski Anita, a könyvtár igazgatója adta át a díjat, közölte a civil szervezet a közösségi oldalán. Az elismerésben azok a civil szervezetek részesültek, amelyeknek a tagjai a leggyakrabban vettek részt a könyvtárban megvalósult közösségi programokon vagy előadásokon. Vagy maga a civil szervezet is valósított meg programot a könyvtárban. A könyvtár munkatársai rendszeresen közreműködnek felolvasóként közösségi hangos könyveikben. Besenyei Szilvia rendszeres vendége az Egyesület Betűfalók Extra Online könyvklubjának. Az elmúlt 20 évben az országos Braille olvasó versenyeknek és az Egyesület által megvalósított karácsonyi ünnepségeknek és projektzáró sajtótájékoztatóknak is helyszín biztosított. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mintegy 50 szereplővel mutatta be produkcióját a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájának Ötvös Gyöngy Szemei elnevezésű tehetséggondozó csoportja. A Benedek Elekmese színpadi feldolgozása aranyminősítést és regionális különdíjat is kapott, közölte a Nyíregyházi Egyetem. Az előadásban 47 tanuló és egy szülő vett részt. A szereplők 5 különböző évfolyamról érkeztek. A produkció célja az volt, hogy a közös munka és a színjátszás eszközein keresztül adjon teret a különböző korosztályok együttműködésének. Kovács Kinga és Varga Balázs meghívást kapott a Kard Reménység Sport 21. edzőtáborába, amelyet június 19-e és 21-e között rendeznek meg Tatán az olimpiai edzőtáborban, közölte a Sportcentrum. A rangos táborban a korosztályos ranglista legjobbjai vehetnek részt, hiszen a meghívót csak az első 5 helyezett kapja meg. A Nyíregyházi Sportcentrum sportolói egyébként kiváló teljesítménnyel zárták a szezont. Kovács Kinga bronzérmet szerzett a korosztályos magyar bajnokságon, Varga Balázs pedig ezüstéremmel térhetett haza. Ma változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan kialakulhat kisebb eső, futózápor vagy esetleg zivatar. A szél élénk erős lesz. Napközben 21 és 26 fokra van kilátás. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg. A szél továbbra is élénk erős lesz. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakulhat. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Ezek már újra a közös délután perceit vagyunk a hétfőben, és 2 után 3 perccel újra köszönhetem, Dékán István vagyok, túl vagyok a szabadságos perceken. Így újra előttünk ez a 4 óra, és persze tájékozódunk, informálódunk, jönnek a jó dalok. Szia! Rögtön az első helyen, aztán nézzük a legfrissebb előrejelzéseket.

0: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög.
2: Best FM.
1: Best FM. Ha kell a plusz energia.
3: Na gyerünk!

Best FM. A legjobb zenék.

Lazább, könnyedebb hangulatban telnek a percek. Charlie után Macy Gray-dal hallottuk, és majd innen a lendület érkezik. Hinával jön mindjárt a hat. Odakint azonban, hát inkább kora, nyárias idővel találkozunk, 25 fok a hőmérőn. A szél az nyugatias, elég erősnek mutatkozik, egy-két komolyabb lökéssel is számolnunk kell, nagyjából 17 óráig. A felhők, ahogy telnek az órák, egyre inkább beúsznak fejünk felé, 5%-nyi valószínűséggel érkezhet valami. Mondjuk erre én talán még nem készülnék. Aztán úgy néz ki, hogy a kedden, a szerdában egyre inkább kúszunk felfelé, a hét második felében, a hétvégéhez közeledve. Itt vannak majd a forró napok, a kánikula, 32 fok már csütörtökön, pénteken 34, szombat vasárnap 35-36 fok is lehet. Érdemes tehát a szabadtéri programok közül majd a strandokat kipróbálni, az első ilyen komolyabb lehetőség ez. A pázsit fűfélék és a csalánfélék közepes szintjére azonban érdemes majd a strandon is készülni, ha odaérünk. Hát a mai nap még nem ilyen, viszont ide jönnek most a legnagyobbak, ahogy mondtam, Inával folytatjuk, ez a hat.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: No Stress, Laurent Wolf, dal hozta lendületet, jó munkát, kitartást kívánok itt a hétfőben. Személyigazolvány, beszélgessünk erről, nem a dalt hozom, hanem magát az infót. Emlékszik még régen erre a könyv alapú személyigazolványra? Ezt azért már réges-régen láttuk, de azért nem mindenki cserélte le a plasztik kártyára ezt a régi személyt. Sokan még ezt dédelgetik, ezt hordják, ezzel igazolják magukat. Ennek jár le a határideje, a kihordási ideje, még annak is, ami egyébként érvényességi határidő nélküli okmánynak lett akkor kiállítva. Szóval ezek a régi könyv alapú személyigazolványok most fognak úgy véglegesen eltűnni, és jönnek a plasztik kártyák mindenkinél. Határidő augusztus 3-a, egy uniós szabályzás értelmében, tájékozódjon a Best FM oldalán, itt mindent megtalál, beszélünk még erről, és jönnek a dalok, méghozzá Tang Csapda énekel.
1: Vagy látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Hooligans után gépjárműadókról beszéljünk. Ezt egyébként rengetegen befizettük már, de úgy néz ki, hogy mindig vannak, akik ezt még nem teljesítették, már mint hogy az autó után befizessék a gépjárműadót. 170 ezer üzemben tartó, ami mindig nem rendezte az idei gépjárműadót, így olvasható cikk, akár az MT-n is. Akinek a fizetés gondot okoz, június 30-áig még kérheti az 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Ez mindenképpen segítség lehet. Hozzáteszem, hogy ez ugye pótlék nélküli, érdemes tehát ezt a lehetőséget is szem előtt tartani. Június 30, aki egyébként eddig sem nyilatkozik, nyilvánvalóan majd késedelmi pótdíjra számíthat. Olvassa, tájékozódjon a NAV oldalán. Szerintem 170 ezer üzemben tartó, egyáltalán nem mondható kis számnak, úgyhogy azt gondolom érdemes az infóról újra-újra beszélni. Folytassuk dalokkal. Itt van Paul Johnson, taposós, siker ez a Get Get Down, Salamina Baia, Magna Cum Laude és a főnököm, ők mind-mind ebben a trióban.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Egy órát már ki is pipáltunk itt a hétből, legalábbis a délutámot utére 3 óra azonnal. A Pizza Mafia játéka pedig elindul ma is. Itt a Best FM-en érdemes keresni tehát a bejegyzést. Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán meg is találj, ott kell hozzászólni, ne feledje, és akár meg is nyerheti a pizzákat.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több mint 1000 záróvizsgáznak mától a Nyíregyházi Egyetemen. Új kiállítás nyílt a Szabolcsi vármegye székhelyen, és ingyenes zumba foglalkozások Sóstón. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket. Kezdődik a záróvizsga szezon a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény a honlapján azt írja, az ötnapos időszakban 59 bizottság előtt várhatóan 1067 hallgató ad számot a tanulmányai során megszerzett tudásáról. A záróvizsgára jelentkezők számára a vizsgaidőszak június 6-án ért véget. Addig kellett teljesíteniük a záróvizsgára bocsátás feltételeit. Az intézmény többi hallgatója számára a vizsgaidőszak június 27-éig tart. A végzős hallgatók magas létszáma miatt az oklevélátadó ünnepi szenátusi üléseket idén két egymást követő napon, július 3-án és 4-én tartják meg a Kodályteremben. Újabb kiállítás nyílt Vármegyénkben. A Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódóan nyílt meg a David Attenborough 100 alkotói pályázat kiállítása a Nyíregyházi Egyetemen. A felhívást az intézmény az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel közösen hirdette meg. A Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor tagintézményének szakmai közreműködésével. A kiírásra összesen közel 40 alkotás érkezett. A legjobbakat az ünnepélyes megnyitón díjazták, közölte az egyetem. A pályázatra érkezett alkotásokból nyílt kiállítás június 19-éig látható a B-épület főbejáratánál. Újabb ingyenes programmal bővül a Sóstói Fittesték sorozat. A résztvevőket péntek esténként zumba foglalkozások várják a Sóstói tó és a Sóstói piac közötti zöld területen, június 19-től, írja nyiregyháza.hu. A nyári programsorozat célja, hogy minél többen találják meg a számukra megfelelő mozgásformát a természet közelségében. A gerinctorna és a pilates mellett most a latin ritmusokat kedvelők is bekapcsolódhatnak az ingyenes közösségi sportprogramba. A zumba foglalkozások augusztus 21-éig minden pénteken várják az érdeklődőket. A szervezők szerint a szabadtéri környezet különleges hangulatot ad az óráknak, miközben a résztvevők a mozgás örömét is megtapasztalhatják. A részvétel díjmentes. Híreink végén a várható időjárásról. Ma változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan kialakulhat kisebb eső, futózápor vagy esetleg zivatar. A szél élénk erős lesz. Napközben 21 és 26 fokra van kilátás. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg. A szél továbbra is élénk erős lesz. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakulhat, a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

2 perccel járunk 3 óra után, elindult a Pizza Mafia játékait a hétfőben újra. Tehát itt előttünk a szuper pizza menü, melyet megnyerhet majd valaki. Kérdés már kint Facebook oldalunkon, keresse, szóljon hozzá ott, hogy regisztrálhassam a játékba. És itt van nekünk Luke Combs dala.

Egy igen gyors autó, Lukams dalam, ez a Best FM, a játékunkat megtalálja Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, itt tud részt venni a Pizza Mafia játékában ebben az órában, melyet majd a 4 óra hírek előtt zárunk le, mint ahogy mindig lenni szokott, akkor tudjuk meg, hogy ki nyerte meg a szuper pizza menüt. Ma is terítéken a bolognézna meg a gusztó pizza, amelyet megnyerhet majd valaki, és mely majd holnaptól akár érkezhet is. Nagyjából 2 hete van átvenni a nyereményét, a szabályokat jól ismerjük már. Elindult az utolsó nagy hajrá a srácoknak, az utolsó 7-be csöppentünk itt az iskola szezon kapcsán, és tényleg azért hallgatjuk, hogy muszáj menni, tényleg menni kell. Hogy bírják a srácok? Erre válaszolj, erről beszélgessünk, és közben jöjjenek a dalok a jetlagénekkel, és hogy ők is mondják, repül az idő, mindjárt elszalad ez a hét, a Simple Reddel is folytatjuk majd.

Egy igazán jó hangulatú dal, ők voltak a Melody Maker, a Many Monday után majd Shrek énekel az It's Was Me, van bekészítve a játékunk, pedig Dübörök Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza. Hoztam már a gondolatmenetet, melynek kapcsán feltettem mai kérdésemet, hogyan bírják a srácok itt az utolsó hetet. Tudjuk, hogy nagyon sokan már skippelnének, lehet, hogy a szülők is egyébként, és elengednénk ezt az egy hetet, mely durván előttünk van is. Talán már igazából ilyenkor nem is tanulnak a srácok, hanem csak ilyen időtöltés, meg felvigyázás az iskola az utolsó néhány napjában, órájában. Hát erről beszélgessünk, hogyan bírják a srácok, így várom üzeneteit. Nézem a Facebook oldalunkon, hogy állunk a hozzászólásokat tekintve, kicsit akadozik, nem a Facebook oldalunk, illetve hát ugye mindenkinek is a Facebook oldala, de üzenetek hál' Istennek jönnek, nézzük. Csilla azt írja, ők nagyon jól bírják az ő srácai. Végre buli a suli, így írja ő. Hát igen, talán az utolsó hétre mondják azt, hogy ez már azért jobb. Tibor így írja, mivel a kisebbik van már csak egyetemen, így jól. Veronika, még nincsenek gyermekeim is, már leérettségiztem, de megyek egyetemre. Óriási nagy kalappal, kívánok és köszi, hogy itt vagy. Csabánál a srácok már felnőttek, mondjuk attól függetlenül szerintem biztos hall ezt-azt, tőlük másoktól, más szülőktől, baráti körben tutira. Gábor üzenete pedig így hangzik, mindenki várja már a végét, pláne, hogy jó idő van. És most jön még csak a java, hétvégére akár 36 fok is lehet, így kitekintésként mondtam, és már is hozom a dalokat a folytatásban, itt van Shaggy dala, It's Wasn't Me, aztán Art Avenue is hozza mindjárt az átiratot, csak azért is szerelem.

Egy csipet Delight és két remek pizza várja játékunk kapcsán. Ez a Best FM, a hozzászólásait Facebook oldalunkon ma is szívesen fogadom. Ne feledje, csak így vehet részt a játékba, keresi a bejegyzést. Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán, ott kell hozzászólni, és mindenki, aki ezt megteszi, bedobom virtuális kalapunkba, innen sorsolok majd a 4 órai hírek előtt, ahogy ez lenni szokott, holnaptól pedig át is vehető. A pizza mafiás srácoknál az ajándék a Gusto és a Bolognese pizza, a szuper pizza menüben, hát nem kerettől egyszerűbb és jobb játék, szerintem egészen 4 óráig ezzel foglalkozunk. Na meg a srácokkal, akik az utolsó hetet tapossák az iskolába, hogy bírják a srácok? Ezt tettem fel kérdésnek, hát nekünk a fiú megfogalmazta már többször, hogy muszáj, tényleg menni kell, tényleg menni kell. Hát valahogy pödörte a bajszunkat, de hát nem, iskola szezon van, még egy héti tutira, hát így várom üzeneteit, jó? Írja meg, hogy mit gondol erről, és közben pedig esélyt kovácsol a nyerésre, a nyereményre. Barbara, már nagyon várja az utolsó iskolai napot. Hát ebben tutira biztos vagyok. Nikoletta üzenete. Még egész nap csak játszik, szóval így neki más. Nem tudom, ez Ovi lehet, vagy Bölcsi esetlegesen. Már nagyon várják a szünidőt, írta nekünk Gabriella. Ezzel teljesen egyet tudok érteni, illetve meg tudom érteni. János pedig csak annyit írt, nehezen. Hát így várom üzeneteit még. Van idő, nagyjából a fél időben járunk. Van hely és lehetőség is, hogy megfogalmazza gondolatát a kérdésünk kapcsán, mert Facebook oldalunkon talál Best FM Nyíregyháza. Közben jön az éjjel nap a Budapest Tóth Gabi dala, de meg a Complicated Avril Lavigne-től.

hogy mennyire szeretjük ezt a bandát a 2000-es években, talán szavam nincs rá. Fiesztát hallotta ez a Best FM. A Bonita után pedig beleolvasunk még egyszer utoljára Facebook oldalunkban a kommentek közé, hogy ki hogyan vélekedik, kinek otthon hogyan vélekednek a srácok az iskoláról, hiszen itt az utolsó napokban, percekben, órákban, akárhogy is mondom, már azért érezzük a vakáció szelét, és a srácok is, így nyilván nehéz őket, hát nem tudom, iskolára bírni, ez a jó szó, tehát így tettem fel a kérdésemet, hogyan bírják a srácok az utolsó napok szorítását, nehézségeit, így jönnek üzenetek, hiszen mindenki szeretne pizzákat nyerni a Pizza Mafia játékában itt a Best FM-en. Nézzük a hozzászólásokat. Anita, ma egészen lelkesen mentek a srácok, mert osztályok közötti focilabda bajnokságot rendeznek. Hát ugye mondom én, hogy ilyenkor ez már nem a tanulásról szól. Nekem Zsejke unokám iskolás, ő nagyon várja már a szünetet, Erika írta. Hát unja már a nagyfiú. Becsülettel, de ez már csak a buli hét. Igen, ez általában szerintem mindenkinek így van. Az utolsó napokban, nem is tudom, hogy hol járunk, az ócionál vagy az akációnál. Régen még talán tudtam. Na, így várom üzeneteit még, durván 20 percig. Közben énekel a Black Eyed Peas, a Don't Funk With My Heart. Utána majd még a Bell Hello pályaudvar dalát is hallgatjuk. Nagy slágerek tehát a folytatásban is.

0: akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

10 perccel a vége előtt még néhány gondolat itt a játékunkat tekintve. Megtalálja ma is a bejegyzést Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Ne felejtje, itt kell hozzászólni a feltett kérdéshez, ha szeretne a Pizza Mafia játékában még részt venni, melyben majd a szuper pizza menüt lehet megnyerni. Néhány perc múlva, a 4 órai hírek előtt már majd a nyertessel érkezem, szóval érdemes keresni, hozzászólni és bizakodni, hiszen ahogy mondtam, egy sorsolás dönti majd el, hogy ki a szerencsés, ki viheti holnaptól haza a Gusto és a Bolognese pizzákat. A kérdés pedig az iskolaszezon utolsó napjaira irányult. A srácok hogy bírják? Hát így válaszoljon. Én meghozom a dalokat, itt van nekünk a Sound Lovers.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ezek pedig már az utolsó pillanatok, mindjárt 4 óra, amikor is majd a közlekedéssel foglalkozunk itt a Best FM-en. Most pedig zárjuk le a Pizza Mafia játékát, melyet Facebook oldalunkon talált ma is. Már nem érdemes keresni, legfeljebb akkor, hogyha hozzászólt, hiszen ide is kikerül majd a nyertes és a nyerő üzenet is. Arra voltam kíváncsi, hogy a srácok hogyan bírják az utolsó hetet, hiszen említettem, hogy nekünk itthon a fiú már nagyon-nagyon úgy volt vele, hogy szeretné ezt a hetet kihagyni, skipelni. Persze, hát nem engedtünk, hát mégiscsak iskola szezon van. Így vártam tehát üzeneteit ebben az órában is. Nézzük, hogy kire kacsintott Fortuna. Az üzenet egyszerű és sokat mondó. Már ma sem akart menni. Anita küldte, gratulálok, jó étvágyat kívánok! Öné a szuper pizza menü. Holnaptól át is vehető a Pizza Mafia srácoktól minden részletet egyébként. Megtalál Facebook oldalunkon is majd, és persze hát köszönöm hozzászólásait mindenkinek is, holnap újra játszunk, és számítok akkor is figyelmére, ahogy a következő órában is hiszen jönnek majd a közlekedési infók.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Amikor egy dal többet jelent egy dallamnál. Június 19-én a Tokaj Fesztivál Katlanban Dés László különleges koncertjén felcsendülnek a legismertebb musical dalok és slágerek. Köztük a Nagy Utazás, az Olyan szépek voltunk és a Legyen úgy. Sztár vendégek Básti Júli, Fűr Anikó, Gubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Dés László, Mi vagyunk a Grund, egy felejthetetlen nyári estén. Június 19-e Tokaj Fesztivál Katlan.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Nemzetközi találkozó nyitó helyszíne Nyíregyháza. 80 éves a tiszavasvári szakképzőiskola és kollégium, és zenés áhítatra várják az érdeklődőket. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyíregyháza adott otthont a 2026 és 2028 között megvalósuló Next Gen Mobility projekt nemzetközi nyitó találkozójának. A nagyszabású kezdeményezés célja, hogy alaposan feltárja a fiatalok közlekedési szokásait, és olyan fenntartható, innovatív megoldásokat teszteljen, amelyek közvetlenül javítják a városi életminőséget. A projekt részleteiről Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere beszélt rádiónknak.
4: Én azért tartom nagyon fontosnak ezt a nemzetközi projektet. Az ember kicsit belemerül a napi munkába, és látjuk olyan a fától az erdőt. Tehát amikor ezek a partnerek idehozzák a legjobb gyakorlatot, amikor egy kívülálló szemével nézik meg a várost, és nézik meg az eredményeket, amit mi eredményeknek látunk, ők talán meglátják adott esetben a hibákat, hogy hol lehetne még jobban fejleszteni, és milyen lehetőségek vannak ebbe, amit mi lejött, hogy belül már nem látunk úgy. És én azt látom ebbe egy óriás lehetőségnek, hogy a nemzetközi partnerek segítségével kicsit kívülről látjuk magunkat a szakértő szemével, de olyan pozitív szakértő szemével, aki segítenek és támogatni akarja a mi munkánkat. És a fókusz nagyon fontos, a fiatalok mobilitása.
3: Jubileumot ünnepel a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Tiszavasvári Szakképzőiskola és Kollégium. Az intézmény fennállásának 80 éves évfordulója alkalmából hirdette meg a CrossFit 80 csapatversenyt az SC intézményeinek tanulói számára. A megmérettetésen 4 fős csapatok, 2 fiú és 2 lány képviselték iskoláikat. A verseny során a résztvevőknek számos a CrossFit világából ismert feladattal kellett megbirkózniuk. Különböző állomásokon teljes testet átmozgató gyakorlatok várták a csapatokat. A Sipkai Barna Technikum csapata első helyezést szerzett. Ismét zenés áhítatra várják az érdeklődőket a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomban. Június 21-én vasárnap este kezdődő zenés áhítaton orgonaművek és énekes előadások hangzanak el a klasszikus zene nagymestereitől. Az est során Kis Zoltán orgonaművész és Kis Benedek Máté énekművész lép a közönség elé, írja a nyíregyháza.hu. A program összeállításában a zenetörténet kiemelkedő alkotói kaptak helyet. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fájtól és gomoly felhők zavarhatnak meg. A szél továbbra is élénk erős lesz. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakulhat, a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. Szerdán legfeljebb frissítő záporok alakulhatnak ki, a többnyire napos időben. Majd délután helyenként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 4 óra után, a közlekedés a fókuszban, ebben az órában ma meg az egészség, ugye fél 5-kora csak 10 perc. Már most is észrevételeit az utakról 33-33-33-9, ugye ez SMS és Viber vonalunk. Ide jönnek a jó dalok, és Kylie-nek el, In Your Eyes.

Énekeltek a Bieberszék, ahol jártunk című dalát hozhattam, hallgathattuk, jó utat kívánok, és ahol járunk, ott is biztos vannak útinfók, van miről beszélni. Hát erről várom üzeneteit ebben az órában 30-333-1039, ne feledje mantránkat. Muszáj, hogy beszéljünk a rolleresek helyzetéről, ugyanis úgy néz ki, hogy egyre inkább élesedik az a pont, amikor történni fog valami, rengeteget hallani erről, hogy komoly szabályzás indul a rollerek ügyében, és nem csak a nagy teljesítményű, hanem a kis teljesítményű is majd szabályzás alá kerül. Például a megtehető sebesség a járdán, ha jól tudom, 10 km/h lesz maximalizálva. Hogy lesz ez majd betartva, hogy lesz ez betartatva, erről még nem igazán hallottam semmit, de biztos ideérünk majd. Hát, hogyha élesedik a helyzet, akkor majd szólok, csak így előjáróban infóként, szerintem mindenképpen hasznos volt. Na nézzük, hogy mivel találkozhat még az utakon. Jókora lyuk, Kisernő utca, Szarvas utca találkozásánál, ott az Árak utcánál is, bújával jelölték a munkaterületet, figyelmes legyen. Rákóczi utca, Új utca, csomópontjában közműfedél, szintbehelyezési munkák, erről azért nagyon sokat kéne beszéljünk, mert hát nem mindig sikerülnek jól, még a munkálatok után sem. Jelenleg itt pörög a helyreállítás, erre is érdemes figyelni. És ha csak 10 percre is egészség eszenciánkban most Molnár József és Szakács Tibor beszélget, méghozzá az ajándék kerül a figyelem fókuszába. Milyen a jó ajándék? Hát ide jönnek majd kiegészítések. Just a little bit of fresh, cool blue, green and crystal clear. Innocently sprinkling the music in my ear.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: A levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Az NSYNC, a Backstreet Boys legnagyobb rivális bandáját hozhattam. Ez volt a I Want You Back, itt a legnagyobbak között. Ez a Best FM, jó utat kívánok, várom továbbra is észrevételeit az utakról. 33 33 33 9, itt várom, itt szedjük össze a legfontosabb gondolatokat, innen fogok majd szemezgetni is. Majd mindenki tájékoztatni. Közben azért nézzük, hogy mire érdemes még figyelni. Ugye a Vasvári Pál utcáról talán már nem érdemes beszélni, hiszen a körforgalom építése már jó ideje pörög itt, illetve hát tart itt. A 24 órában jelzőlámpás forgalom irányítást is megszoktuk már. Rengeteg turista érkezik a városunkba, azért most már itt van lassan-lassan majd a szezon, és ugye egyre többen látogatnak majd el a Vadas Parkba, úgyhogy ezért, aki már megszokta, az türelemmel forduljon azok felé, akik hát talán még keresgetik itt a megoldást, hogy hogyan lehet áthaladni A-ból B-be, hiszen itt azért minden nap változik valami. Szóval a körforgalmak építésére nagyon figyeljünk, türelemmel tekintsünk a közlekedőkre. M3-as, beszéljünk erről, éppen erre jártam a hétvégén, és hát Pest felé azért nagyon figyelnünk kell, mindenképpen a torlódásra, a terelgetésre extra figyelmet szálljon, hogyha az M3-ason akár Vásárosnamény, akár Pest felé utazik, nagyon sok helyen kisebb-nagyobb munkálatok pörögnek. Ezt csak itt hagytam, csak hogy tudjuk. Aztán hát megyünk tovább egészség eszenciánkkal, csak 10 perc a folytatásban. Molnár Józseffel, Szakács Tiborral, jó ajándékkal és ide a kiegészítésekkel. Most!
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
1: Csak 10 perc.
2: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
1: Csak 10 perc.
2: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
1: Csak 10 perc.
2: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
1: Csak 10 perc.
3: A mai nap is csak azzal tudom kezdeni, hogy www.csak10perc.hu. Ezen a weboldalon keresztül hallgathatják vissza ennek a rovatnak az adásait. Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, én Szakács Tibor vagyok. Ma a vendégem Molnár József lelkész lélekgyógyász barátom. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
4: Itt vagyok, és örülök, hogy újra tudunk beszélgetni.
3: Én is nagyon örülök. Most azon gondolkodom, hogy milyen ajándékot adhatnék most így neked. Hát telefonon keresztül ez azért nem nagyon lehetséges.
4: Énekelhetnél például, vagy mondhatnék egy verset.
3: Igen.
4: Így van.
3: Igen. Érdekes. Megkeresés érkezett egy hallgatótól, és most azért nagyon melegszik a szívem, mert szerintem ennek most nagyon nagy szezonja lesz. Amúgy is különben az egész életünk szinte majdnem, hogy erről a folyamatról szól, és szeretnénk, hogyha egy picit beavatnál minket abba, ami egy hatalmas nagy témakör, és remélem 10 perc alatt azért néhány dolgot azért át tudunk majd vesézni, hogy mai nap folyamán legyen főszerepben az ajándékozás, az ajándékok. Hát kezdjük már az elején, hogy egyáltalán honnan jött ez? Mert hát azért valahonnan ez csak elindult két ember között valamikor, nagyon régen.
4: Igen, nagyon érdekes egyébként, hogy azt gondoljuk, hogy az ajándékozás, vagy az ajándékokkal kapcsolatos kérdések azok ilyen internacionálisak, tehát hogy itt nagyjából nemzetek között nagyjából egyformák, hát egyáltalán nem. Vannak olyan országok, ahol nem szokás ajándékozni, van, ahol illik, és vannak olyan országok is, amelyek azt gondolják, hogy az üzletek megkötéséhez mindenféleképpen az ajándékozás is hozzátársul.
3: Ez olyan elegáns dolog, nem? Most úgy őszintén.
4: Így van, pontosan. Az megállapítható azért, hogy az ajándékozásnak vannak szabályai, és ahogyan a társadalmi viszonyaink, a társadalmi berendezkedéseink változtak, meg változnak a különböző koroknak megfelelően, úgy tulajdonképpen az ajándékozásnak a szabályai és az ajándékozásnak a mikéntjei is változnak. Milyen ajándékot illik adni? Hogyan kell az ajándékot elfogadni adott esetben?
3: De jó,
4: mi az a helyzet?
3: A műsort.
4: Amiben mondjuk visszautasítjuk az ajándékot.
3: Olyan is van? Na már erre ki kell térni, jó? Kezdjük az elején, mert ugye ez mindenféleképpen egy olyan jellegű dolog, ami figyelmesség, ugye? Két ember közötti kapcsolatnak valamilyen szintű, magasabb szintű plénumra való emelése, de itt sem mindegy, hogy ezt hogy tesszük. Azért a figyelmességnek is van, gondolom, határa.
4: Na, figyelmesség, nagyon jól mondtad ezt. Vannak ugye azok az állami ajándékok, amiket látunk ugye a tévében, ugye, amikor államok vezetői egyfajta protokollális találkozásnál állami ajándékot adnak át, és ez ugye elárulja mind az ajándékozónak, mind az ajándékozottnak ugye a jó szándékát. Aztán vannak ugye kötelező ajándékok, vagy olyan ajándékok, amiket úgy érzünk, hogy kötelező adni, és vannak azok, amit így neveztél, hogy figyelmességi ajándék, amire azt mondjuk, hogy ennek az értéke, az mondjuk viszonylag csekély, igazából jelképes, vagy csak egy köszönetet fejezünk ki, vagy valamire való emlékezést szolgálja ez az ajándék, hogy mikor partnercégek egymásnak maguk kapcsolatrendszerében elfogadottan ajándékoznak, vagy mondjuk egy olyan figyelmességi ajándék, amelyre azt mondjuk, hogy 2-3 ezer forintnál nem lehet nagyobb értékű. Ez az, amire azt mondjuk, hogy ez a figyelmesség. Hát
3: ez így egy kategória, hogy mondjuk egy 2-3 ezer forintnál nem lehet drágább. Aha, értem. Tehát inkább ötletes legyen, mint drága.
4: Pontosan így van.
3: Jó, hát ugye az ajándékozásnak megvannak az etikai szabályai. Néhányat azért emelj már ki nekünk, légy szíves ezekből.
4: Azok a jó ajándékok, az etika és az erkölcs szerint, ami személyre szóló, ami igazodik annak a személynek a személyiségéhez és én létéhez, akinek ezt adjuk, és adott esetben még az sem baj, hogyha az ő érdeklődési körét is figyelembe vesszük, és ami talán a legfontosabb, hogy az ajándékot illik becsomagolni.
3: Ez nagyon fontos.
4: Nyilvánvalóan az ajándéknak mondjuk azt, hogy a ruhája, a csomagolása, ez azt is jelenti, hogy például, hogyha törékeny dolgot ajándékozunk, akkor azt illik díszdobozban átadni. Tehát ez a tartalomhoz a forma. De hát még itt a nagyon sok minden más is van, amit meg kell említenünk.
3: De várj, mert hogy becsomagoljuk, akkor azt ki is kell bontani majd, ugye?
4: Nagyon helyes. Ez egyik legfontosabb dologra hívtad fel most a figyelmet, hogy az ajándékot ezt illik felbontani, illik megnézni, és illik kifejezni az örömünket.
3: Mondjuk vannak, akik ebben olyan nem annyira jók.
4: Megnézében, a felbontaniban, a megnéziben, vagy a kifejezésben.
3: Először is elfelejtik felbontani. Én azért adtam át úgy ajándékot, amit elvettek tőlem, és most majdnem csúnya szóval mondtam, rá se csináltak. Gondolom egy tisztelet visszafelé, de ez csak úgy magamtól gondolom ezt a dolgot.
4: Azt, nem, ott ez meg... több, mint tisztelet. Az ajándék azonnali felbontása, mondjuk azt, hogy az kötelező érvényű.
3: Aha, értem. Értem. A kibontása is, mert például én nem tudok bontani. Én őszinte leszek, tehát én tépek.
4: Én sem szeretek.
3: Igen? Mert hát akkor már nem vagyok egyedül.
4: Igen, nem. Tehát én azt gondolom, hogy a bontásnak már ez a része, ez már nem annyira lényeges.
3: Én ettől féltem, mert hogy nehogy véletlen az legyen, hogy Tibi fogod, kap valami kis akármicsodát, és akkor úgy széttépi, mint a kutya, amikor egy hete nem evett. És hogy
4: például látszódhat az, hogy mondjuk te annak a valaminek, amit még nem is tudsz, hogy mi, igazán örülsz, már a gesztus is mondjuk ezt az érzületet kiváltja belőled.
3: Hát tulajdonképpen egész életünkben gyerekek vagyunk, nem? Hát azért jól esik kapni, meg adni is, nem?
4: Így van. De mi esik jobb?
3: Hát adni.
4: Így van, jobban esik adni. Ha nincsen mód arra, hogy az ajándékot megtekintsük, mert mondjuk egyszerre többet is kapunk, akkor az ajándékozó azt megteheti, hogy felmenti az ajándékozottat az alól, hogy felbontsa az ajándékot, de akkor ezt neki illik elmondani, hogy mi az ajándék.
3: Aha!
4: Most látom, hogy nincs idő felbontani, de hoztam neked egy ilyen, meg ilyen, meg ilyen bort.
3: Aha, értem.
4: Tehát így tulajdonképpen az ajándékozott nem látja, de az ajándékozó is tudja, hogy mit kapott ajándékba.
3: De jó, hogy ezt mondtad. Annyit tanulok tőled megint. És, de mikor van például ilyen helyzet, mondjuk segítség?
4: Nagyon jó, nagyon jó. Azt mondjuk, hogy vannak az úgynevezett díszétkezések, azt nem kell magyaráznunk, ez családi munkahelyi bármi. A díszétkezéseknél akkor illik ajándékot adni, amikor a megérkezés után, amikor a teljes csapat megérkezik, akkor van pohárköszöntő, akkor a pohárköszöntőhöz kapcsolódóan illik ajándékot adni, hogyha akkor nem tettük ezt meg, az étkezés közben nem illik felállni mondjuk két fogás között, hanem mondjuk akkor az étkezésnek a végén kerül sor az ajándékozásra. Tehát vagy a pohárköszöntőhöz kapcsolódóan, vagy azt mondjuk, hogy akkor úgymond a távozásunk előtt.
3: Hát ennek is megvan a protokollja. A betyárját neki.
4: Bizonyám.
3: Hát igen, mert ugye, hogy nézne az ott ki, hogy mindenki ott az ember tolakodik ott átfelé, hogy a csapat már ott enne.
4: Igen,
3: és akkor semmi, mi meg ott vagyunk, és akkor közben egy kis történetet fűzök hozzá. Mondok egy nem éppen rövid, mondjuk 16 verszakos verset.
4: Igen, amit én írtam.
3: Igen, és akkor forog mindenkinek a gyomra. Értem, értem.
4: Azt gondolom, hogy az ajándékozásnak van egy olyan oldala, amiről még szerintem érdemes lenne beszélni, nem tudom, hogy percekben hogy állunk.
3: Hát azért van, vagy két percünk, hát beszéljünk.
4: Jó, azt gondolom, hogy arról érdemes lenne beszélni, hogy vannak olyan munkahelyek, ahol a kollégák egymást megajándékozzák, adott esetben a főnököt is. Tehát az ajándékozás a munkahelyünkön, ez egy érdekes dolog. Ünnepi alkalmakkor mondjuk célszerű olyan ajándékot vásárolnom, hogy mindenkinek ugyanaz, tehát hogy egyformát. Uh-huh. Tehát mondjuk
3: értékében, vagy pedig hasonlót?
4: Azt gondolom, hogy az érték itt nem annyira lényeg, hanem ha van mondjuk 8 kollégám, akkor mind a 8-nak ugyanazt a valamit fogom megvenni. Ha családi eseménye van valamelyik kollégának, akkor arra úgy illik, hogy közös ajándékot vásárolunk, úgymond egyet. Uh-huh. És ami a legérdekesebb, hogy ajándékozhatok-e én egyedül a főnöknek valamit, ha mondjuk
3: ha van egy közösség.
4: Így van, így van, így van. Ott ugyanazt mondjuk, mint mondjuk családi eseménynél, hogy akkor közös ajándékot illik adni. Hogyha pedig egy cégünk, vállalkozásunk ügyfelétől kapok én egy ajándékot, aki mondjuk velem van kapcsolatban ez a vevő vagy ez az ügyfél, akkor azt az ajándékot illik megosztani a munkatársakkal.
3: Uh-huh. Igen.
4: És van olyan ajándék, megint csak mondjuk ide, amit vissza kell küldenünk.
3: Ja, azt hogy?
4: Hát ahogyban vannak ugye módszerek, hogy visszacsomagolom és én magam visszaküldöm, vagy egy céget bízok meg vele, a túl személyes, vagy a megítélésem szerint túl nagy értékű ajándékot egy ilyen munkahelyi ajándékozásnál simán vissza lehet utasítani.
3: Hát ebből sértődés lesz?
4: Nem feltétlenül, hanem inkább annak a deklarálása, hogy erre a túl nagy értékű ajándékra a mi relációnkban nincsen szükség.
3: Uh-huh. Értem. Tehát akkor ez végül is ez pozitívan is elsülhet.
4: Pontosan így van. Így van. Tehát akkor is segítünk, akkor is dolgozunk együtt, de ez a csodálatosan szép autó, ez túl nagy dolog volt ahhoz képest, hogy kötöttünk egy biztosítást, most csak mondtam valamit.
3: De hülye lennék én ezt visszaküldeni.
4: Hát pedig ez lenne az illő.
3: Igen, jó. Oké, rendben. Már túlhaladtunk az időn, de ezt fel kell tennem ezt a kérdést.
4: Na.
3: Viszonozni kell-e az ajándékot?
4: Illik, viszont ajándékkal nyilván esetleg ez nem másnap történik, vagy egy hét múlva. Hogyha olyan helyről kapok ajándékot, ami nagyon váratlanul ér, akkor ez a viszont ajándékozás, ez nyilván csak utólag kell, hogy megtörténjen, de meg kell, hogy történjen. Nagyon érdekes, hogy ezt legtöbbször az emberek elfelejtik, hogy ha engem megköszöntenek a névnapomon, 8-10-12-en, akkor ezt, amikor az ő névnapja van, akkor ezt illik viszonozni is például. Tehát nagyon jól esik, ha rám figyelnek, de vajon nekem eszembe jutnak-e azok, akik engem észben tartottak?
3: Hát azért most szerintem sokan elgondolkodhatnak azon, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor még nem volt ilyen social media, közösségi portál, amiken van emlékeztető, hogy születésnapja van ma ennek, annak, amannak, hogy amúgy eszünkbe jutna-e, hogy kinek van születésnapja. Mert a névnap az oké, de a szülőnap az azért már más tészta.
4: Én azt gondolom, hogy aki számomra fontos, akkor azoknak megtalálom a módját, hogy hogyan jegyezzem meg, hogy mikor van az ő születésnapjuk, és ehhez nem feltétlenül kellenek ezek a fajta...
3: Nagyon nagy baki, hogyha véletlenül az ember tényleg túlhajszolt napja volt, és nem tudta felköszönteni, akkor...
4: Az a régi szabályig mindig...
3: 8 napon belül?
4: 8 napon belül, így van.
3: Jó, örülök neki.
4: Nem a pénztártól való távozás után, hanem 8 napon belül.

A takarítónő az Animal Cannibals dala után már is nézzük, hogy mivel találkozhatunk az utakon. Talán kissé kevesebb üzenet érkezett, talán kevesebb a rendőri figyelem, de én azért mindenképpen figyelnék a trafiboxokra, különös tekintettel az újfehértóira, hiszen innen érkezett jelentés, illetve hát hozzászólás, üzenet, hogy aktív a cucc. A téglási 60-as, mint mindig, ma is figyelem alatt. Máté Szalkán a jármi úton, szemfüles gépek dolgoznak három lábon. Mindenhol is figyelmesek legyünk, észrevételeket pedig várok a folytatásban is. 33-33-103-9 fotográf Nickelback-kel, a Superhero-val az utolsó boldog nyár, aztán nézzük, hogy mi a helyzet a brand olajnál.

Egy shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb classic house, funky, pop, dance, R&B és lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Mindjárt 5 óra, a friss hírek itt a Best FM-en, Anditól tájékozódhatunk. A Brent olaj helyzete pedig egész jól alakult az elmúlt néhány napban, amikor nem néztem. Jelenleg egy komoly esést követően 84 dollár vétel ára, ez nagyjából 10-12 dolláros esést jelent, és nagyjából 10-12 dollárral vagyunk a tavalyi év átlaga felett. Ez azért nagyon jó hangzik, hiszen volt 120 is. Nyilvánvalóan ez majd egy kis csökkenést eredményez, de egyelőre nem most, hiszen az esés tegnap 14 óra körül történt. Aztán hát itt még van egy kis piaci kompenzálódás is. 301 forintra erősödött a magyar fizetőeszköz az USA dollárral szemben. Ez is nagyon jól hangzik, nem is voltunk még ilyen jól. Továbbra is azt mondhatom, csak így tovább a gázolajára csökken holnaptól keddtől 7 forinttal. A benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a 95-ös nem védett áron 641, a gázolaj pedig 671 forintért tankolható durván, 40-50 forint differencia van még, így hasraütés szerűen. holtankoljak.hu, infók még itt, hírek Anditól, aztán 5-kor Tali.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
3: Kineszil számítástechnika.
2: Kineszil számítástechnika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
4: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
5: Amikor egy dal többet jelent egy dallamnál. Június 19-én a Tokaj Fesztivál Katlanban Dés László különleges koncertjén felcsendülnek a legismertebb musical dalok és slágerek. Köztük a Nagy Utazás, Az Olyan Szépek Voltunk és A Legyen Úgy. Sztár vendégek Básti Júli, Fűr Anikó, Gubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Dés László, Mi vagyunk a Grund, egy felejthetetlen nyári estén. Június 19-e Tokaj Fesztivál Katlan.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Elismeréseket adtak át Vármegyénkben. Generációk egy színpadon, és két nyíregyházi kardozó kapott meghívást az olimpiai edzőtáborba. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elismerésben részesült a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének elnöke. Nemes Nagy Tünde, a legaktívabb civil szervezet a Könyvtárért díjban részesült. Az átadót a 97. ünnepi könyvhét keretében tartották a nyíregyházi Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban, ahol Tomaszowski Anita, a könyvtár igazgatója adta át a díjat, közölte a civil szervezet a közösségi oldalán. Az elismerésben azok a civil szervezetek részesültek, amelyeknek a tagjai a leggyakrabban vettek részt a könyvtárban megvalósult közösségi programokon vagy előadásokon. Vagy maga a civil szervezet is valósított meg programot a könyvtárban. A könyvtár munkatársai rendszeresen közreműködnek felolvasóként közösségi hangos könyveikben. Besenyei Szilvia rendszeres vendége az Egyesület Betűfalók Extra Online könyvklubjának. Az elmúlt 20 évben az országos Braille olvasó versenyeknek és az Egyesület által megvalósított karácsonyi ünnepségeknek és projektzáró sajtótájékoztatóknak is helyszín biztosított. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mintegy 50 szereplővel mutatta be produkcióját a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájának Ötvös Gyöngyszemei elnevezésű tehetséggondozó csoportja. A Benedek Elekmese színpadi feldolgozása aranyminősítést és regionális különdíjat is kapott, közölte a Nyíregyházi Egyetem. Az előadásban 47 tanuló és egy szülő vett részt, a szereplők 5 különböző évfolyamról érkeztek. A produkció célja az volt, hogy a közös munka és a színjátszás eszközein keresztül adjon teret a különböző korosztályok együttműködésének. Kovács Kinga és Varga Balázs meghívást kapott a Kard Reménység Sport 21. edzőtáborába, amelyet június 19-e és 21-e között rendeznek meg Tatán az olimpiai edzőtáborban, közölte a Sportcentrum. A rangos táborban a korosztályos ranglista legjobbjai vehetnek részt, hiszen a meghívót csak az első 5 helyezett kapja meg. A Nyíregyházi Sportcentrum sportolói egyébként kiváló teljesítménnyel zárták a szezont. Kovács Kinga bronzérmet szerzett a korosztályos magyar bajnokságon, Varga Balázs pedig ezüstéremmel térhetett haza. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fájtól és gomoly felhők zavarhatnak meg. A szél továbbra is élénk erős lesz. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakulhat, a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. Szerdán legfeljebb frissítő záporok alakulhatnak ki, a többnyire napos időben. Majd délután helyenként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 perccel járunk 5 óra után, a legnagyobbak felsorakoztak utolsó közös 60 percünkre is. Dékán István vagyok, már is a Bingala. Don't let me get me. Hallgatjuk ezt is közben, tájékozódunk. Itt van az újabb rendőrségi kampány, hogy mikor és mi kiderítjük.

0: A te zenéd, a te rádiód. Best FM.
1: Best FM.
2: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Perceire Williams-től és majd Péterfi Bori Geszti Péterrel énekel Belédestem ez van. A kampány pedig készülődik egészen pontosan. Az országos rendőrfőkapitányság rendelt el az újabb egyhetes ellenőrzést kapcsolódva az európai programhoz, mely egészen 21-ig tart. Ez pedig majd a bódultság, az ittosság kiszűrését célozza. Úgyhogy a következő napokban ez tehát a rendőrök, a rendőrség fókuszába bármikor is kiinthetnek minket egy kis szondázásra. Ilyenkor a finn módszert is előszeretettel alkalmazzák. Számoljon erre is. Persze tudom, hogy senki nem vét, de azért jó ezt tudni, jó erre készülni. Tájékozódhat az MT-n, a Best FM oldalán is. És már is jön Péter Fibori, Geszti Péterrel, Morcsibával egy dal, aztán majd Mango Rise és Dr. Béres.

lesz az elkövető, és majd Szakács Gergővel indulunk. Pontosabban a dalcím az, hogy indulj el. Hát, hogyha indulunk, akkor mindenképpen tájékozódnunk kell. A következő napoktól változik ugyanis a volán menetrendje, melyel kapcsolatban már olvashat a Best FM oldalán kiegészítéseket, vagy a MÁV csoport oldalain is. Érdemes körbenézni. Ugye a nyári szünet kezdetével azért nyilvánvalóan igazodik a menetrend. Most már ugye általában a tanítási szünetes munkanap jelzés kerül a menetrendbe, ez pedig nyilvánvalóan itt ezeken a napokon egy kis járatcsökkenést okoz, hiszen kevesebben használják majd, oda csoportosítja a volán a járatait, ahol erre a nagyobb szükség van. Ugye itt a pihenő, üdülő területek kiszolgálása lesz majd a prioritás a nyárban. Tájékozódni tehát érdemes a folytatásban is. Ide csak felhívtuk a figyelmet. Szakács Gergővel folytatjuk Indulj el Tom Novi Limával a New or Never klubslágerében, aztán énekel Oliver from Earth.

Minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Mindjárt jön a szabadság, vándorai az átirat ember Márkkal, Törőcsik Franciskával a folytatásként, méghozzá No Doubt dala után. Mi megnézzük a keddi adatokat, mire számolhatunk, hogyan készülhetünk időjárásunk szempontjából. A következő napokban szépen lassan azért kúszunk felfelé a hőmérő higanyszálát illetően. A hétvégére akár 36 fok is realizálódhat a hőmérőn. Azonban az odavezető út az mindig, hát, annyira talán nem szeretem. Erős nyugatias széllel kell készülnünk holnap is. 14 fok a reggeli start mellett és 26-27 fok lehet a csúcsérték. Zavartalan napsütés mellett nagyjából a maival megegyező széllel számoljon. Az iránya is ilyen nyugatias lesz. Nem lesz túl hideg, de nem feltétlenül kellemetlen. Úgyhogy ezzel készülnünk kell, 11 és 14 óra között pedig a magasabb UV adatok okozhatnak gondot. A közepes pázsit fűfélék és a csalánfélék is, egyébként egy csomó minden más alacsony szinten, így a gombák, a szelidigesztenye, a hárs, az útifű, a lórum és a fenyőfélék is okoznak pollen terhelést. Névnaposok után is nyomozunk. Justin Ajtony és Justina névnapját ünnepelhetjük a holnapi napon. Henry Ford megalapította a Ford Motor Company-t, ugye innentől kezdünk el igazából futószalagon autókat gyártani, nem is akármilyeneket, szóval ez is a mai nap, illetve a holnapi nap margóján, ez egyébként 123 éve. Hát ennyit erről. Törőcsik Franciskái énekelnek, aztán jön Bryan Adams, Mel C-vel is, még itt az utolsó etapban.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ezzel már a vége elpörgött, ez a 4 óra, a folytatásban pedig jönnek a lendületes percek, a Night Shift érkezik és hozza house dalokat. Maradni érdemes tehát, ha délutános, ha éjszakás, hiszen a lendületet a következő óráktól tutira itt kapja meg ez a Best FM, ne feledje, minden délután 6 órától a legnagyobb mixek érkeznek. Úgyhogy a folytatása, ez én pedig már búcsúzom, holnap egyébként Tali, 2-kor itt a Best FM-en újra találkozhatunk, én bízom benne, hogy ránk hangol, velem tart, majd akkor is Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Több mint 1000 záró vizsgáznak mától a Nyíregyházi Egyetemen. Új kiállítás nyílt a Szabolcsi Vármegye székhelyen, és ingyenes zumba foglalkozások Sóstón. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket! Kezdődik a záróvizsga szezon a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény a honlapján azt írja, az ötnapos időszakban 59 bizottság előtt várhatóan 1067 hallgató ad számot a tanulmányai során megszerzett tudásáról. A záróvizsgára jelentkezők számára a vizsgaidőszak június 6-án ért véget. Addig kellett teljesíteniük a záróvizsgára bocsátás feltételeit. Az intézmény többi hallgatója számára a vizsgaidőszak június 27-éig tart. A végzős hallgatók magas létszáma miatt az oklevélátadó ünnepi szenátusi üléseket idén két egymást követő napon, július 3-án és 4-én tartják meg a Kodályteremben. Újabb kiállítás nyílt Vármegyénkben. A Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódóan nyílt meg a David Attenborough 100 alkotói pályázat kiállítása a Nyíregyházi Egyetemen. A felhívást az intézmény az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel közösen hirdette meg. A Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor tagintézményének szakmai közreműködésével. A kiírásra összesen közel 40 alkotás érkezett. A legjobbakat az ünnepélyes megnyitón díjazták, közölte az egyetem. A pályázatra érkezett alkotásokból nyílt kiállítás június 19-éig látható a B-épület főbejáratánál. Újabb ingyenes programmal bővül a Sóstói Fittesték sorozat. A résztvevőket péntek esténként zumba foglalkozások várják a Sóstói tó és a Sóstói piac közötti zöld területen, június 19-től, írja nyiregyháza.hu. A nyári programsorozat célja, hogy minél többen találják meg a számukra megfelelő mozgásformát a természet közelségében. A gerinctorna és a pilates mellett most a latin ritmusokat kedvelők is bekapcsolódhatnak az ingyenes közösségi sportprogramba. A zumba foglalkozások augusztus 21-éig minden pénteken várják az érdeklődőket. A szervezők szerint a szabadtéri környezet különleges hangulatot ad az óráknak, miközben a résztvevők a mozgás örömét is megtapasztalhatják. A részvétel díjmentes. Híreink végén a várható időjárásról. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg. A szél továbbra is élénk erős lesz. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakulhat, a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. Szerdán legfeljebb frissítő záporok alakulhatnak ki, a többnyire napos időben. Majd délután helyenként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

Ez a Night Shift minden este Byte Boy-jal. A Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nemzetközi találkozó nyitó helyszíne Nyíregyháza. 80 éves a tiszavasvári szakképzőiskola és kollégium, és zenés áhítatra várják az érteklődőket. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyíregyháza adott otthont a 2026 és 2028 között megvalósuló Next Gen Mobility projekt nemzetközi nyitó találkozójának. A nagyszabású kezdeményezés célja, hogy alaposan feltárja a fiatalok közlekedési szokásait, és olyan fenntartható, innovatív megoldásokat teszteljen, amelyek közvetlenül javítják a városi életminőséget. A projekt részleteiről Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere beszélt rádiónknak.
3: Én azért tartom nagyon fontosnak ezt a nemzetközi projektet. Az ember kicsit belemerül a napi munkába, és látjuk olyan a fától az erdőt. Tehát amikor ezek a partnerek idehozzák a legjobb gyakorlatot, amikor egy kívülálló szemével nézik meg a várost, és nézik meg az eredményeket, amit mi eredményeknek látunk, ők talán meglátják adott esetben a hibákat, hogy hol lehetne még jobban fejleszteni, és milyen lehetőségek vannak ebbe, amit mi lejött, hogy belül már nem látunk úgy. És én azt látom ebbe egy óriás lehetőségnek, hogy a nemzetközi partnerek segítségével kicsit kívülről látjuk magunkat a szakértő szemével, de olyan pozitív szakértő szemével, aki segítenek és támogatni akarja a mi munkánkat. És a fókusz nagyon fontos, a fiatalok mobilitása.
2: Jubileumot ünnepel a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Tiszavasvári Szakképzőiskola és Kollégium. Az intézmény fennállásának 80 éves évfordulója alkalmából hirdette meg a CrossFit 80 csapatversenyt az SC intézményeinek tanulói számára. A megmérettetésen 4 fős csapatok, 2 fiú és 2 lány képviselték iskoláikat. A verseny során a résztvevőknek számos a CrossFit világából ismert feladattal kellett megbirkózniuk. Különböző állomásokon teljes testet átmozgató gyakorlatok várták a csapatokat. A Sipkai Barna Technikum csapata első helyezést szerzett. Ismét zenés áhítatra várják az érdeklődőket a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban. Június 21-én vasárnap este kezdődő zenés áhítaton orgonaművek és énekes előadások hangzanak el a klasszikus zene nagymestereitől. Az est során Kis Zoltán orgonaművész és Kis Benedek Máté énekművész lép a közönség elé, írja a nyíregyháza.hu. A program összeállításában a zenetörténet kiemelkedő alkotói kaptak helyet. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg. A szél továbbra is élénk erős lesz. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakulhat, a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. Szerdán legfeljebb frissítő záporok alakulhatnak ki, a többnyire napos időben. Majd délután helyenként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elismeréseket adtak át Vármegyénkben. Generációk egy színpadon, és két nyíregyházi kardozó kapott meghívást az olimpiai edzőtáborba. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elismerésben részesült a vakok és gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének elnöke. Nemes Nagy Tünde, a legaktívabb civil szervezet a könyvtárért díjban részesült. Az átadót a 97. ünnepi könyvhét keretében tartották a nyíregyházi Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban, ahol Tomaszowski Anita, a könyvtár igazgatója adta át a díjat, közölte a civil szervezet a közösségi oldalán. Az elismerésben azok a civil szervezetek részesültek, amelyeknek a tagjai a leggyakrabban vettek részt a könyvtárban megvalósult közösségi programokon vagy előadásokon. Vagy maga a civil szervezet is valósított meg programot a könyvtárban. A könyvtár munkatársai rendszeresen közreműködnek felolvasóként közösségi hangos könyveikben. Besenyei Szilvia rendszeres vendége az Egyesület Betűfalók Extra Online könyvklubjának. Az elmúlt 20 évben az országos Braille olvasó versenyeknek és az Egyesület által megvalósított karácsonyi ünnepségeknek és projektzáró sajtótájékoztatóknak is helyszín biztosított. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mintegy 50 szereplővel mutatta be produkcióját a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájának Ötvös Gyöngyszemei elnevezésű tehetséggondozó csoportja. A Benedek Elekmese színpadi feldolgozása aranyminősítést és regionális különdíjat is kapott, közölte a Nyíregyházi Egyetem. Az előadásban 47 tanuló és egy szülő vett részt. A szereplők 5 különböző évfolyamról érkeztek. A produkció célja az volt, hogy a közös munka és a színjátszás eszközein keresztül adjon teret a különböző korosztályok együttműködésének. Kovács Kinga és Varga Balázs meghívást kapott a Kard Reménység Sport 21. edzőtáborába, amelyet június 19-e és 21-e között rendeznek meg Tatán az olimpiai edzőtáborban, közölte a Sportcentrum. A rangos táborban a korosztályos ranglista legjobbjai vehetnek részt, hiszen a meghívót csak az első 5 helyezett kapja meg. A Nyíregyházi Sportcentrum sportolói egyébként kiváló teljesítménnyel zárták a szezont. Kovács Kinga bronzérmet szerzett a korosztályos magyar bajnokságon, Varga Balázs pedig ezüstéremmel térhetett haza. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg. A szél továbbra is élénk erős lesz. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakulhat, a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. Szerdán legfeljebb frissítő záporok alakulhatnak ki, a többnyire napos időben. Majd délután helyenként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

0: hallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.

0: is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: serious?
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Több mint 1000-en záróvizsgáznak mától a Nyíregyházi Egyetemen. Új kiállítás nyílt a Szabolcsi Vármegye székhelyen, és ingyenes zumba foglalkozások Sóstón. Kovács Rádai Andrea vagyok, köszöntöm Önöket! Kezdődik a záróvizsga szezon a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény a honlapján azt írja, az ötnapos időszakban 59 bizottság előtt várhatóan 1067 hallgató ad számot a tanulmányai során megszerzett tudásáról. A záróvizsgára jelentkezők számára a vizsgaidőszak június 6-án ért véget. Addig kellett teljesíteniük a záróvizsgára bocsátás feltételeit. Az intézmény többi hallgatója számára a vizsgaidőszak június 27-éig tart. A végzős hallgatók magas létszáma miatt az oklevélátadó ünnepi szenátusi üléseket idén két egymást követő napon, július 3-án és 4-én tartják meg a Kodály teremben. Újabb kiállítás nyílt Vármegyénkben. A Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódóan nyílt meg a David Attenborough 100 alkotói pályázat kiállítása a Nyíregyházi Egyetemen. A felhívást az intézmény az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel közösen hirdette meg. A Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor tagintézményének szakmai közreműködésével. A kiírásra összesen közel 40 alkotás érkezett. A legjobbakat az ünnepélyes megnyitón díjazták, közölte az egyetem. A pályázatra érkezett alkotásokból nyílt kiállítás június 19-éig látható a B épület főbejáratánál. Újabb ingyenes programmal bővül a Sóstói Fittesték sorozat. A résztvevőket péntek esténként zumba foglalkozások várják a Sóstói tó és a Sóstói piac közötti zöld területen, június 19-től, írja nyiregyháza.hu. A nyári programsorozat célja, hogy minél többen találják meg a számukra megfelelő mozgásformát a természet közelségében. A gerinctorna és a pilates mellett most a latin ritmusokat kedvelők is bekapcsolódhatnak az ingyenes közösségi sportprogramba. A zumba foglalkozások augusztus 21-éig minden pénteken várják az érdeklődőket. A szervezők szerint a szabadtéri környezet különleges hangulatot ad az óráknak, miközben a résztvevők a mozgás örömét is megtapasztalhatják. A részvétel díjmentes. Híreink végén a várható időjárásról. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fájtól és gomoly felhők zavarhatnak meg. A szél továbbra is élénk erős lesz. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakulhat, a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. Szerdán legfeljebb frissítő záporok alakulhatnak ki, a többnyire napos időben. Majd délután helyenként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, és

0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Nemzetközi találkozó nyitó helyszíne Nyíregyháza. 80 éves a tiszavasvári szakképzőiskola és kollégium, és zenés áhítatra várják az érdeklődőket. Kovács Rádai Andrea vagyok. Nyíregyháza adott otthont a 2026 és 2028 között megvalósuló Next Gen Mobility projekt nemzetközi nyitó találkozójának. A nagyszabású kezdeményezés célja, hogy alaposan feltárja a fiatalok közlekedési szokásait, és olyan fenntartható, innovatív megoldásokat teszteljen, amelyek közvetlenül javítják a városi életminőséget. A projekt részleteiről Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere beszélt rádiónknak.
3: Én azért tartom nagyon fontosnak ezt a nemzetközi projektet. Az ember kicsit belemerül a napi munkába, és látjuk olyan a fától az erdőt. Tehát amikor ezek a partnerek idehozzák a legjobb gyakorlatot, amikor egy kívülálló szemével nézik meg a várost, és nézik meg az eredményeket, amit mi eredményeknek látunk, ők talán meglátják adott esetben a hibákat, hogy hol lehetne még jobban fejleszteni, és milyen lehetőségek vannak ebbe, amit mi lejött, hogy belül már nem látunk úgy. És én azt látom ebbe egy óriás lehetőségnek, hogy a nemzetközi partnerek segítségével kicsit kívülről látjuk magunkat a szakértő szemével, de olyan pozitív szakértő szemével, aki segítenek és támogatni akarja a mi munkánkat. És a fókusz nagyon fontos, a fiatalok mobilitása.
2: Jubileumot ünnepel a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Tiszavasvári Szakképzőiskola és Kollégium. Az intézmény fennállásának 80 éves évfordulója alkalmából hirdette meg a CrossFit 80 csapatversenyt az SC intézményeinek tanulói számára. A megmérettetésen 4 fős csapatok, 2 fiú és 2 lány képviselték iskoláikat. A verseny során a résztvevőknek számos a CrossFit világából ismert feladattal kellett megbirkózniuk. Különböző állomásokon teljes testet átmozgató gyakorlatok várták a csapatokat. A Sipkai Barna Technikum csapata első helyezést szerzett. Ismét zenés áhítatra várják az érdeklődőket a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomban. Június 21-én vasárnap este kezdődő zenés áhítaton orgonaművek és énekes előadások hangzanak el a klasszikus zene nagymestereitől. Az est során Kis Zoltán orgonaművész és Kis Benedek Máté énekművész lép a közönség elé, írja a nyiregyháza.hu. A program összeállításában a zenetörténet kiemelkedő alkotói kaptak helyet. Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg. A szél továbbra is élénk erős lesz. Hajnalban a legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 14 fok között alakulhat, a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk. Szerdán legfeljebb frissítő záporok alakulhatnak ki, a többnyire napos időben. Majd délután helyenként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután már 26-32 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Just for fun, he says, get a job.
4: A fülnek, az agynak, a szívnek.
5: That's just the way it is.
6: Legyen a kedvenced.
7: Things will never be the same.
4: Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Mindig változott a zenék vannak, feldobja a napomat.
1: Ja, imádom, egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak és jó kedvet derítenek.
2: Ez a Best FM. A Best FM.

0: Zene lendületben tart a Best FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörjek.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zseb.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: Várom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A leg

0: kedves percet tudnak szerezni. Az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóval, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A zene lendületben tart, a Best FM-en.